0: értem, muszáj lesz léptem, érzem, hogy végem.
1: Csak slágerek, forrás.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól.

0: Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Átírnám az összes játékszabályt. Fessük át a szürke üres szobát.

Rádióban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Riedl

TV Maci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmeren.

Sziasztok! Szuper Sztereó vagyok, és hallgassátok vadonatúj dalomat, a Hold Tengert, amiben Völgyesi Babi közreműködik.

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig

Forrás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyarul

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, én akkor ezennel el is indítom a napot. Ma is, mint mindig, 13 óráig leszek veletek, 8 órától jön a horoszkóp, 9 órától pedig kérhettek dalt is tőlem. Ez vár ma rátok, no meg a szuperebbnél szuperebb dalok. Az óra indul Tame Impala és Ginny közösével, ez pedig nem más, mint a Dracula.

Honey Beast és a Kavarog, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Ma pedig az árminok, a pálmák, a jázminok és a mirák ünnepelnek, úgyhogy ha van ezzel a névvel rendelkező ismerősötök, akkor ne felejtsétek el felköszönteni, mi is nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. A folytatásban pedig most megyünk tovább Topik és Aisza van ezt közösével, ez pedig a Camcraft.

A Should Dog elszalt itt a Forrás Rádióban, és akkor nézzük a születésnaposokat, kik azok, akik ma ünnepelnének, vagy ünneplik a születésnapjukat. 1874-ben ezen a napon született Szemere Béla, sebész főorvos, országgyűlési képviselő, 1925-ben Kardos György magyar író, 1946-ban Dave Mason angol zenész, 1952-ben Stenzer Béla magyar színész népművelő, 1957. május 10-én látta meg a napvilágot Lang Györgyi, magyar színésznő, énekesnő, 1965-ben Linda Evangelista, kanadai modell, 1991-ben Ray Dalton, amerikai énekes és dalszerző, és 1993-ban Babos Tímea, magyar teniszezőnő. Ők voltak tehát a mai születésnaposaink, a folytatásban pedig jön a halott pénztől az, amikor feladnád.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Nézzük meg akkor, hogy mi a helyzet a vármegyei utakon. Én egyelőre balesetet és torlódást nem látok, remélem ez így is marad. Viszont, hogyha nektek van ennél több információtok, akkor azt mindenképpen osszátok meg velem a 0620 97 8 95 5-ös számon. Ahol továbbra is oda kell figyelnetek, az az M1-es autópálya, szóval, hogyha esetleg arra közlekednétek ma, akkor mindenképpen nézzétek meg, hogy mi a helyzet ott. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok!

Now és a The Warning közöse a Two Corazon, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Nézzük meg, hogy mik történtek ezen a napon. 1837-ben például, május 10-én New Yorkban megtörténik a tőzsdepánik, azaz a bankrendszer összeomlik, a munkanélküliségi rekord mértékeket ölt. Aztán 1872-ben Victoria Woodall az Egyesült Államok első női elnökjelöltje lesz, 1896-ban a budapesti Royal szállóban megrendezik az első filmvetítést, 2003. május 10-én rekordszámú tornádó söpör végig az Egyesült Államokon, 2015-ben pedig ezen a napon Nico Rosberg megnyeri a spanyol nagydíjat. Ezek történtek tehát a mai napon, több minden más mellett is, én csak egy párat mazsoláztam ki belőle. A folytatásban jön most Beyoncé és Jay-Z közöse, Soul a Deja Vu.

0: Forrás Rádió.
1: Ladies and gentlemen, from YouTube, Bono and

Martin Garrix, Bono and the Edge közöse, a We Are the People, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Most pedig jön Pisti a hírekkel, információkkal, mert bizony elértünk az óra végéhez. A folytatásban pedig majd megyünk tovább Chris Cross Amsterdam és Inna közösével, ők fogják indítani a következő órát. Ez lesz a Queen of My Castle, mutatom!

0: sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a Koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
3: Az Ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Baj, Ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott!
4: Készen állsz az év első igazi nyári éjszakájára? Május 15-én a Duna Residence-ben elindul a szezon egy hatalmas éjszakai fürdőzéssel. Nappali lazulás, esti fények, koktélok, nyári hangulat, szauna szeánszok és éjfélig tartó lazulás vár rád. 19 órától Zimmerer diktálja az ütemet. Vedd meg a belépőd 4000 forintos tavalyi áron a kultix.hu oldalán. Ráadásul ajándékital kupont is adunk mellé. Duna Residence, a hely, ahol a nyár elkezdődik.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 8 óra. Üdvözlöm Önöket, megalakult szombaton az új országgyűlés. Malacaikat védő vaddisznók támadtak sétálókra Tata és Tatabánya között. Gyorsult a német ipari termelés csökkenése. Ezek a Forrás Rádió hírei, hozom a részleteket. A mikrofonnál Szabó István. Megalakult szombaton az új országgyűlés, amely megválasztotta az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés végén elhangzott a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele, az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatták a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. Az alakuló üléssel párhuzamosan különféle programok várták az érdeklődőket az Országház előtti Kossuth téren és a rakparton is. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Malacaikat védő vaddisznók támadtak sétálókra Tata és Tatabánya környékén, írja a kemma.hu. 2 vaddisznó támadás is történt, az egyik esetben egy tatai kutyasétáltató találkozott az ingerült állattal, miután egy malacait védő vaddisznó rontott elő a bozótból a derítőtó közelében. A szakértők szerint a legnagyobb veszélyforrás a vaddisznó számára az, ha azt érzi, hogy egy kutya miatt veszélyben vannak a kismalacok. Ugyanakkor érdemes nem rögtön megijedni, a vaddisznók félnek az embertől, ha ráordítunk, általában odébb állnak. Gyorsult a német ipari termelés csökkenése, márciusban havi és éves összevetésben is egyaránt. Ezt közölte a német szövetségi statisztikai hivatal. A hivatal előzetes adatai szerint a termelés volumene márciusban szezonálisan és naptárhatással kiigazítva is 0,7%-kal csökkent az előző hónaphoz képest, amikor szerényebb 0,5%-os zsugorodást mértek. Az elemzői várakozások átlagában 0,4%-os havi növekedés szerepelt márciusra. És végezetül sport, a DVTK nem fellebbezett a zárt kapus büntetés ellen, ennek ellenére nem lesz teljesen üres a lelátó a már kiesett Diósgyőr és a Paksi FC jövő szombati mérkőzésén a labdarúgó NB1 utolsó fordulójában. A Miskolci klub honlapjának beszámolója szerint a Magyar Szövetség, az MLS vonatkozó szabálya úgy rendelkezik, hogy a vendégszurkolók számára ilyen esetben is biztosítani kell a jegyvásárlási lehetőséget a részükre fenntartott szektorba. Emellett a zárt kapus meccsen a rendező klubnak lehetőséget kell adni arra, hogy 14 év alattiak is a helyszínen ingyenesen tekintessék meg a találkozót. A DVTK korábban is nagy számban fogadott iskolai csoportokat, így erre a szezon utolsó mérkőzésén is lehetőség nyílik. Az MLS a szurkolók rasszista bekiabálásai miatt szabott ki zárt kapus büntetést és 1,2 millió forintos bírságot a borsodiakra.
0: Időjárás.
1: Vasárnap délután még sokfelé napos, kellemes idő várható. A napi csúcshőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, ugyanakkor nyugat felől már megnövekedhet a felhőzet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép reggelt, jó ébredezést kívánok mindenkinek, Pisti, neked pedig köszi a híreket. Belevágunk egy újabb órába, amiben megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk már a csillagok. 9 órától pedig már várom az üzeneteiteket, úgyhogy kérjetek tőlem dalt. Most pedig indulunk tovább, Criss Cross Amsterdam és Inna közösével.

Manuel és a Walmart közöse, a Palvin, ezt tölt itt a Forrás Rádióban. Most pedig akkor nézzük, hogy mit ígérnek nekünk már a csillagok. Kos, a mai nap lendületet ad egy régóta halogatott ügy lezárásához, egy váratlan üzenet felkavarhatja az érzelmeidet, de végül tisztábban látsz majd egy kapcsolatot. Pika, nyugodtabb energiák vesznek körül, mégis valaki próbára teheti a türelmedet, anyagi téren egy jó ötlet hosszabb távon komoly hasznot hozhat. Ikrek, beszélgetésekből ma nem lesz hiány. Könnyen a figyelem középpontjába kerülhetsz, és egy spontán találkozás új lehetőséget nyithat meg előtted. Rák, érzékenyebb lehetsz a szokásosnál, ezért fontos, hogy ne vállald túl magad. Az esti órákban egy családi vagy érzelmi ügy megnyugtató fordulatot vehet. Oroszlán, ma különösen erős a kisugárzásod, jó nap ez arra, hogy kiállj magadért, de vigyázz, nehogy túl gyorsan mondj ítéletet valakiről. Szűz, apró részletekben ma te vagy a legerősebb. Egy munkával vagy szervezéssel kapcsolatos helyzetben mások is számítanak rád, még ha ezt nem is mondják ki nyíltan. Hamarosan jövök a többi horoszkóppal is, viszont most megyünk tovább Demi Lovatoval, szól tőle a Fast.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Joel Corey és Becky Hill közösét hallhattátok, ez volt a History. Én pedig már itt is vagyok a többi horoszkóp előrejelzésével. Mérleg, a harmónia iránti vágyad ma erősebb, mint valaha. Egy régi konfliktus elsimulhat, ha mersz őszintén beszélni az érzéseidről. Skorpió, intenzív nap vár rád, valaki titokzatosan viselkedhet körülötted, de az ösztöneid most nagyon pontosan működnek, hallgass rájuk. Nyilas, kalandvágy és nyughatatlanság kísérheti a napodat, egy spontán program vagy utazási terv különösen jó élményt hozhat. Bak, fegyelmezettséged ma meghozhatja az eredményt, pénzügyi vagy munkahelyi téren egy apró siker önbizalmat adhat a következő hetekre. Vízöntő, szokatlan ötleteid ma inspirálóan hatnak másokra, ne lepődj meg, ha valaki tanácsot kér tőled egy személyes ügyben. Halak, a megérzéseid ma különösen erősek, kreatív vagy érzelmi téren mélyebb felismerés érhet, ami segít elengedni egy régi bizonytalanságot. Ezt ígérik nekünk tehát már a csillagok, én pedig ígérem nektek, hogy a folytatásban is a legjobb dalokat hozom. Azariával megyünk tovább, szól a három korty. Jó,

Dr. Béres és az Ocsó Macsó közöse, ez volt a Szavazz a Tavaszra itt a Forrás Rádióban. Most pedig megyünk is tovább Szigala, Jackson Mi és Ilan Kidron közösével, ez nem más, mint a Riptide.

Lotfi Peggy és a Margaret Island közöse, a Csillagtalan, ez szólt itt a Forrás Rádióban. A mikrofon mögött továbbra is itt Toler Andreát halljátok, és bizony hamarosan 9 óra, ami azt jelenti, hogy onnantól kérhettek tőlem dalt a 0620-97-8-97-85-ös számon. Egyébként már most is bombázhattok vele nyugodtan. Megyünk most tovább, szól Altegótól, Allig.

A BTS-szel zárul ez az óra, ez volt a Butter, most pedig át kell adnom a mikrofont Pistinek, mert elértünk az óra végéhez, és hát el kell mondani a híreket, információkat. Utána jövök vissza, és indítom a következő órát ezzel a dallal.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 9 óra, üdvözlöm Önöket. A köztársasági elnök beszédében együttműködésre szólította fel az új országgyűlés képviselőit. Nőtt a kormányzati értékpapírok állománya márciusban, megújult a tatai gyermekkönyv megálló. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Súlyog Tamás köztársasági elnök az új országgyűlés alakuló ülésén tegnap arról beszélt, hogy Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkezett, miután a rendszerváltozás óta 10. parlament megalakulása egyben kormányváltást is eredményezett. Az államfő gratulált a Tisztelet és Szabadság pártnak az országgyűlési választáson aratott győzelméhez, hangsúlyozva, hogy a felhatalmazással történelmi felelősség is jár az ország és a nemzet szolgálatában. Súlyog Tamás szerint minden hatalom csak a jogállami keretek között értelmezhető, a jogbiztonság megőrzése pedig közös nemzeti érdek. A köztársasági elnök végül konstruktív együttműködésre szólította fel a képviselőket minden olyan ügyben, amely az ország fejlődését, a békét és a közélet nyugalmát szolgálja. A központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok állománya 57.077 milliárd forintra nőtt március végére, ami 402 milliárd forintos, 0,71%-os növekedés az egy hónappal korábbihoz viszonyítva, közölte a Magyar Nemzeti Bank a legújabb értékpapírszámla adatokat. A jegybank adatai szerint ezen belül a hosszú lejáratú forint állampapírok állománya március végére 0,42%-kal 38.475 milliárd forintra csökkent, a rövid lejáratúaké 3,84%-kal 3543 milliárd forintra emelkedett. A devizában kibocsátott állampapírállomány 2,96%-kal 15.059 milliárd forintra bővült a februárihoz képest. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék az MTI-vel. A számvevőszék az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálta 5 évre visszamenően. A közlemény szerint a vízes élőhelyek megőrzése és fenntartható kezelése közérdek, mert segítik a biodiverzitás, a talajminőség megőrzését, az éghajlatszabályozást és a vízkészletek fenntarthatóságát. Megtisztították és újra feltöltötték gyermekkönyvekkel a tatai gyermekkönyv megállót a Magyari Zoltán Tudás Központ és Könyvtár munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek szabadon cserélhessenek könyveket a hozz egyet, vigyél egyet elv alapján. A könyv megálló a tatai építők parkjában található. A könyvtár arra kéri a felnőtteket, hogy a megállóba kizárólag jó állapotú, tiszta, firkálás és szakadásmentes gyermekkönyveket, meséket és ifjúsági köteteket helyezzenek el.
0: Időjárás.
1: A jövő hét első felében változékonyabbra fordulhat az időjárás. A napsütés mellett több felé megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni csúcshőmérsékletek továbbra is kellemesen alakulnak, általában 21 és 26 fok között.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép reggelt, sziasztok, Pisti neked, köszi a híreket. Berevágunk egy újabb órába, amiben most tiétek a főszerep. Kérhettek tőlem dalt, vagy küldhettek rajtam keresztül üzenetet a 0620-978-985-ös számon. Amíg pedig ezek érkeznek, addig megyünk tovább Steve Kruger és Sky Holland közösével. Ez az Everyday.

The Beavers és Orsovai Reni közöse a Lavina, ezt volt itt a Forrás Rádióban, és meg is érkezett az első dalkérés. Petra írt nekünk Tatabányáról, aki szeretné meghallgatni Justin Bieber, Daniel Caesar és Givon közösét, ez pedig a Peaches, már

Alok és Kylie Minogue közöse a Last Night I Dreamed I Fell in Love, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Megyünk is tovább most Zoli kérésével, aki barátnőjének Verának szeretné kérni Dua Lipától a Houdinit, azzal az üzenettel, hogy alig várom a napot ma veled. In Love, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Megyünk is tovább most Zoli kérésével, aki barátnőjének Verának szeretné kérni Dua Lipától a Houdinit, azzal az üzenettel, hogy alig várom a napot ma veled.

0: Nelly Furtado és a Money Eater után megyünk tovább egy kis Buenos Morgan visszatekintővel. Hát mivel a héten zajlottak az érettségig, ezért iskolai témák is szóba kerültek. Mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na de hogyha most itt két lányról van szó, az elsőnél még meglepődhettek, hogy vágja a hajat, nem? Mert senki nem gondolná, hogy a tanár most azért jön az ollóval, hogy belevág a hajamba. De a másodiknál ott már biztos, hogy készült rá, hogy jön a tanár az ollóval, ott csak elugrasz.
3: Hát szerintem egyszerre csinálta, tehát gyorsan belenyílt az egyikbe, utána a másikba.
2: Ollókezű?
3: Két? Hát nem az, hát oldalról? Nem, de hát most figyelj, szerintem egy mozdulattal így belenyír az egyikbe, aztán gyorsan elkapja a másik haját, és belenyír abba is.
2: Ez zsidró? Vagy mi? Tényleg, hogy működnek szerinted az olasz tanárok?
3: Nem azt nézte szerintem, hogy ez jó is legyen az a vágás, tudod? Hanem csak, hogy vágás legyen, és hajat érjen.
2: Ha most muszáj választanatok egy tanárt a tanári karból, akkor melyik lett volna ti tanáraitok közül, aki a legjobban vágta volna a hajatokat?
3: Sok szempontból gondoltam már a tanáraimra, de így bevallom, hogy soha. Hát...
4: Én megadnám a bizalmat a volt osztályfőnökömnek, Gimiben. Aki innen is csókoltat.
3: Volt egy matek tanárnő, akinek egészen jó volt a frizurája, szerintem nem ő vágta, de hátha. Tehát talán ő. De nem tudom. Tehát igazából egyikük se ülnék be a hajvágásra.
2: Én az egyik töri tanárunkat imádtam, de szegény ilyen azt mondta, hogy úgy lát már annyira rosszul, hogy amikor jön a suliba, akkor csak ilyen foltokat kerülget, hogy és vezetett, hogyha őt választom, akkor van esély, hogy a pattársamat írja. Tehát, hogy várjatok, vannak itt panaszkodhatnak a tanárok, ez most jött velem szembe, ezt muszáj elmondanom, hogy nincsen eszközük, de hát ez meg a másik zseniális, figyelj, ez az óra rémisztő, mondta a diákoknak a tanárnő, aki dzsinti volt egy vizes palaszból, majd a WC-ben hányt. És képzeljétek el, ez is megtörtént Nottinghamben, az volt, hogy a tanítónő zavartan viselkedett, gyerekek felfigyeltek erre, megkérdezték, hogy mi baja, mondta, hogy csak egy kicsit fáradt, mondta, hogy ez az óra rémisztő, és aztán kiment hányni, és kiderült, hogy a vizes palackjában Jim volt, ő arra hivatkozott, hogy ez a születésnapi hétvégéről maradt ott, és hogy egyébként véletlen ivott bele, annyira megijedt, hogy akkor már lehúzta az egyharmadát, mert egy nagyot nyelt, és a diákok előtt nem illik köpni, ezért nem köpte ki.
3: Figyelj.
4: De inni illik.
2: Véletlen.
3: Igaz történet következik, nem fogok iskolát megnevezni, szándékosan nem fogok iskolát megnevezni. Diákok, gimnázium egyébként, tudták, hogy hát tanárnő szeret iszogatni. Nem veti meg az alkoholt, és szóbeli vizsgán vittek neki reggel ait. És hát a tanárnő kikiárt így a szóbeli vizsga alatt, ugye két diák között, és így bele-bele húzott azért abba az üvegbe, és egyre mosolygósabb lett így a nap során, tehát egyre jobban látszott, hogy hát azért érződik ennek a hatása, és ezt az egyik srác pontosan tudta, mármint, hogy mi történik, ugye? Direkt így a végére hagyta magát, sőt, még hívott be másokat is, hogy figyelj, gyertek, ezt nézzétek meg, mert ez nagy show lesz, mert én fogok itt a végén felelni, mert egy jó tanuló srácról volt szó, és többen beültek a hátsó padokba, mert egyébként be lehetett ülni így a vizsgára, és hát elkezdte mondani a tétel, de ilyen időt vigyorral ült a tanárnővel, ezt nem vetületet. Szegény már nagyon nem volt jó.
2: Hát imádom. És végén elénekeltek együtt a himnuszt, vagy mi?
3: Várjál, nem is, ugye elkezdte mondani a témát, és egy idő után átváltott, de egyébként jól csinálta, és elkezdett az időjárásról beszélni, hogy milyen felhők vannak odakint. Talán ő így kifordult, és így nézte az időjárást, és nézte a felhőket, bólogatott továbbra is azzal az időt mosolyan az arcán, majd visszanézett, és miután abba hagyta a szöveget a diák, így mondta neki, nagyon szép volt.
2: Magam is meghatottam. Ilyenkor vajon a vizsgabizottság is kap? Egy-két kortyot? Vagy?
3: Ja, nem, hát ez nem érettségi volt, az ilyen évvégi szóbeli vizsga volt, tehát ilyenkor a tanárnő egyedül volt bent, mint vizsgáztató. Hát mondjuk úgy, hogy a nap végére lehet, hogy már ő is jobban élvezte.
2: Milyen lehet, mikor a tanárnő utána hazaér a családjához egy fárasztó munkanap után? Nagyon jó.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Ahol a ritmus és a jó hangulat találkozik. Forrás Rádió. Mindig veled.

Berkes Oliver és Miss Mood közösen számítok rád, ez szólt itt a Forrás Rádióban, és egy újabb magyar dallal fogunk tovább menni a folytatásban, ugyanis Krisztián, Carson Coma, Krubi és Betonhofi közösét szeretném meghallgatni a Purgatóriumot, és küldeni mindenkinek, aki szereti. Már indítom is!

Diplo, Stargirl Simpson és Dove Cameron közösével a Use Me-val elértünk az óra végéhez, úgyhogy most átadom a mikrofont Pistinek, elmondja a híreket, információkat, és természetesen a következő óra is a tiétek, szóval nyugodtan kérhettek a továbbiakban is tőlem dalt a 0629789585-ös számon. SMS és Viber üzenet is jöhet, de persze Messengeren is elértek. Most jön Pisti akkor, ha a hírekkel, infokkal, a következő órát pedig ezzel a dallal indítom majd.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
3: Az Ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Baj, Ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott!
4: iránykomárom.hu tavasszal is. Tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu kattints rá, Komárom, határtalanul jó.
5: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.

0: rettületes ritmusokat. Egy esemény, ahol nem csak hallgathatod, hanem át is élheted a görög kultúra pezsgő világát. Találkozzunk 2026. május 16-án, szombaton 18 órakor Oroszlányban, a Bányász Klubban. Belépő a helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű.
2: További részletek Kárnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket. Az Orbán kormány miniszterei hivatalukban maradtak ügyvezetőként, nagy mennyiségű drogot foglalt le a spanyol rendőrség, kialakult a vármegyei kupa döntőjének párosítása. Hozom a részleteket ezek a Forrás Rádió hírei Szabó Istvántól. Szombati parlamenti megválasztásával Magyarország miniszterelnöke Magyar Péter, az áprilisi választáson nyertes Tisza párt elnöke, de a 16 évig hivatalban volt Orbán kabinet miniszterei, ügyvezetőként még hivatalban maradnak az új kormánytagok kinevezéséig. Ez a helyzet várhatóan keddig áll fenn, mert akkor nevezheti ki az új tárcavezetőket az államfő a miniszterelnök javaslatára. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatásukat hétfőn és kedden tartják a parlamenti bizottságok, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. A végrehajtások rendszerének újraszabályozását kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom, jelentette be budapesti sajtótájékoztatóján Torockai László pártelnök és frakcióvezető. A politikus közlése szerint az új országgyűlés megalakulását követően azonnal benyújtják 7 törvényjavaslatból álló csomagjukat, amely foglalkozna az egykori devizahitelesek kártalanításával is. Javaslataik legfőbb elemeként említette, hogy non-profittá tennék, és a bíróságok vagy az adóhatóság alárendelnék a végrehajtási rendszert, így szabvagát a most még évi sok százmilliós hasznot termelő irodák profitérségének és a visszaéléseket, törvénytelenségeket elkövető végrehajtó maffiának. Nagy mennyiségű drogot foglalt le a spanyol rendőrség egy nemzetközi akció keretében a földközi tengeren. Ezt jelentette be Fernando Grande Marlaska belügyminiszter még pénteken Madridban. Tájékoztatása szerint az Alfa Lima névre keresztelt művelet során 11 tonna kokaint, 8,5 tonna hasist és 21 gram marihuánát koboztak el a hatóságok, és 54 embert vettek őrizetbe. Mint mondta, az áprilisban 2 héten át tartó akcióban naponta hajtottak végre razziákat az Andalux partvidék mentén, a Kanári-szigetek vízein és a nyílt óceánon. A spanyol csendőrség, a haditengerészet, a vámfelügyelet, illetve a portugál nemzeti köztársasági gárda és az olasz rendőrség közreműködésével. A résztvevők 10 haditengerészeti hajót, 4 repülőgépet és számos pilóta nélküli légijárművet vetettek be, hogy megakadályozzák a kábítószerek Európába történő behozatalát és kereskedelmét. És végezetül sport, kialakult a vármegyei kupa döntőjének párosítása. A címvédő és a Sári Sáp csaphat össze a trófeáért. Tatai AC Koppány Monostori SE elődöntő büntető párbajban hozott Monostori továbbjutást, míg a másik meccsen a Sári Sápi BSE magabiztos győzelmet aratott. A Koppány Monostori SE Sári Sápi BSE finálét május 20-án rendezik 18 órakor a Tatabányai Grosics Gyula stadionban.
0: Időjárás.
1: Vasárnap délután még sokfelé napos, kellemes idő várható. A napi csúcshőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat. Ugyanakkor nyugat felől már megnövekedhet a felhőzet.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délelőttet mindenkinek, Pisti neked pedig köszi a híreket, és indul egy újabb óra, amiben továbbra is kérhettek tőlem dalt, ezt pedig megtehetitek a 0620-97-8-97-85-ös számon. Bombázzatok vele nyugodtan, addig is megyünk tovább Miley és Silent Eddie közösével, ez a Shake It to the Max.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig a Follow the Flow-tól szólt a holnap küszöbén. A mikrofon mögött továbbra is Hittaler Andreát halljátok, aki teljesíti a dalkéréseiteket. Ha elkülditek, ezt a 0620-97-897-85-ös számon várom, SMS-ben vagy Viber üzenetben, egyébként Messengeren is elértek. Tegyetek úgy, mint ahogy Balázs is tett, ő Komáromból írt nekünk, és a mennyasszonyának szeretné kérni Gisso és Zane közösét, ez az Eyes Closed.

Mr. Belt és Wazzel közösen Don't Stop Lovin, ezt volt itt a Forrás Rádióban. A következő kérés pedig Mónikáé, aki szeretné meghallgatni SZA és Justin Timberlake közösét, ez a The Other Side. Én ennek nem állok az útjába, szóval már indul is a dal.

0: gagyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

0: Jason Derulo és az Acapulco szólt az imént itt a Forrás Rádióban, a következő pár percben pedig a Buenos Morgan visszatekintő fog következni. Ádi és Roland beszélgettek a férfi tangáról. Hát akkor hallgassuk meg, miről is volt szó pontosan.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Itt a nyár. Most már én kimerem mondani. Buenos Morgan ebben a 15 fokban, ami ma még 26 is lesz, kedves I.S. Roland.
3: Így van, de senki ne aggódjon, nem jön el az az idő, amikor fecskében ülünk be műsort vezetni, és ezt még kamerával közvetítjük is. Jó, tehát még a 40 fokba se.
2: Tehát a kettő együtt nem lesz, de valamelyik történhet.
3: Mármint, hogy beülünk fecskében, de nem közvetítjük kamerával?
2: Akár, mert a fecska soha senkinek nem állt jó, lesz, már megállapítottuk 100 milliószor szerintem. Inkább ilyen gólyába kéne jönni a koma.
3: A gólya az, de az nálad mi? Tehát, hogy ha a fecske, az, azt ismerjük. Mi a gólya? Az mi a minél hosszabb nadrág?
2: Ugyanaz, csak nagyobb. Mert hogyha hosszúra mentem volna rá, akkor bagolyba kell jönni. Láttam már mesztelen bagyot? Tehát amikor leszedik róla a tollakat, hogy néz ki?
3: Igen, szegény nagyon csúnya.
2: Na, az kb. Én. Tehát, hogy én bagolyba jövök.
3: Ja, értem. Aztán azért, mert a szörfös nadrágok azok ilyen hosszabbak.
2: Azokat egyébként szeretem, de még a mai napig vannak, akik strandon, szaunában, bárhol ezt a régi irányt képviselik, megviszik a gatyát. Egyre kevesebb, hál' Isten. Jó, a fecskével nem nagyon találkozunk már. Az a legjobb hír, de nekem még ezek a feszülős régi fürdőnadrágok is furcsák amúgy.
3: Azok azért jobbak szerintem egy fokkal, mint a fecské. A fecske az merénylet az emberi közízlés ellen. Vannak nyilván, akik a mai napig, mondjuk zömében 50 pluszosok, meg az Alekosz. Tehát egy körülbelül ők hordanak fecskét.
2: Nekünk a tesi és úszás tanárunk, mert nekünk volt úszás óránk, a Béla bácsi hordott nem fecskét, az azért erős lett volna, hanem ilyen feszülős úszógatyát, de úgy, hogy a hátulja már foszlott, tehát a fenekén ott már volt egy lyuk, és azt akartunk neki adni ajándékba. Senki nem merte megkérdezni a méretét, de ez nagyon kínos volt.
3: És várjál, elől azért ugye a pocak fogta? Vagy pont, hogy a pocak így lejjebb nyomta?
2: Az lejjebb nyomta. Tehát a klasszik irány, de hogy és abból meg lókja, külműves dekoltás. Nem, ez az irány, ez már elmúlt. Tehát már ilyen úszónadrágokat vásároljunk. Ilyen na,
3: látod?
2: Rövidgatyákat.
3: De igen, azok mennek egyébként manapság. De hogy látod, legalább a fecskénél nem volt ez a dekoltás, a külműves dekoltás.
2: Ja, hát ott minden látszott, tehát ott nem kellett dekoltálni.
3: Hát az így van, önmagában megbucsatta a formákat. Na kérem szépen, nagyon jól indítjuk ezt az órát, beszélgetünk.
2: Fontos megbeszélni, hát meleg van.
3: Persze, tehát hogy figyelj, lassan strandidő, úgyhogy tényleg szerintem jönnek a fecskék. Nyáron egyébként lehet, hogy velünk is találkozhattok majd strandokon, ennek a részleteit majd később eláruljuk nektek, de egyikünk se lesz fecskébe, jó? Ezt megmerjük ígérni.
1: Buenos Morgan, minden hét

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Elton John és Britney Spears közöse szólt a Hold Me Closer. A következő kérés pedig Christie, aki Jude Law és Lil Frog közösét a Lejt szeretné küldeni mindenkinek, akinek ma dolgoznia kell. Tehát igen, kitartást a munkát.

Eva Max és a Who's Laughing Now, ez a dal fogja zárni ezt az órát, mert most át kell adnom a mikrofont Pistinek, hozza a híreket, információkat. Továbbra is várom a dal kéréseket, szóval nyugodtan bombázatok vele a 0620 978 975-ös számon. Jönnek akkor most a hírek, a következő órát pedig ezzel a dallal indítom majd.

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 11 óra. Jó napot kívánok! Megalakult szombaton az új országgyűlés. Malacaikat védő vaddisznók támadtak sétálókra Tata és Tatabánya környékén. Gyorsult a német ipari termelés csökkenése. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Megalakult szombaton az új országgyűlés, amely megválasztotta az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés végén elhangzott a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele, az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatták a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. Az alakuló üléssel párhuzamosan különféle programok várták az érdeklődőket az Országház előtti Kossuth téren és a rakparton is. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Malacaikat védő vaddisznók támadtak sétálókra Tata és Tatabánya környékén, írja a kemma.hu. 2 vaddisznó támadás is történt, az egyik esetben egy tatai kutyasétáltató találkozott az ingerült állattal, miután egy malacait védő vaddisznó rontott elő a bozótból a derítőtó közelében. A szakértők szerint a legnagyobb veszélyforrás a vaddisznó számára az, ha azt érzi, hogy egy kutya miatt veszélyben vannak a kismalacok. Ugyanakkor érdemes nem rögtön megijedni. A vaddisznók félnek az embertől, ha ráordítunk, általában odébb állnak. Gyorsult a német ipari termelés csökkenése, márciusban havi és éves összevetésben is egyaránt. Ezt közölte a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal. A hivatal előzetes adatai szerint a termelés volumene márciusban szezonálisan és naptárhatással kiigazítva is 0,7%-kal csökkent az előző hónaphoz képest, amikor szerényebb 0,5%-os zsugorodást mértek. Az elemzői várakozások átlagában 0,4%-os havi növekedés szerepelt márciusra. És végezetül sport, a DVTK nem fellebbezett a zárt kapus büntetés ellen, ennek ellenére nem lesz teljesen üres a lelátó, a már kiesett Diósgyőr és a Paksi FC jövő szombati mérkőzésén a labdarúgó NB1 utolsó fordulójában. A Miskolci klub honlapjának beszámolója szerint a Magyar Szövetség, az MLS vonatkozó szabálya úgy rendelkezik, hogy a vendégszurkolók számára ilyen esetben is biztosítani kell a jegyvásárlási lehetőséget a részükre fenntartott szektorba. Emellett a zárt kapus meccsen a rendező klubnak lehetőséget kell adni arra, hogy 14 év alattiak is a helyszínen ingyenesen tekintessék meg a találkozót. A DVTK korábban is nagy számban fogadott iskolai csoportokat, így erre a szezon utolsó mérkőzésén is lehetőség nyílik. Az MLS a szurkolók rasszista bekiabálásai miatt szabott ki zárt kapus büntetést és 1,2 millió forintos bírságot a borsodiakra.
0: Időjárás.
1: A jövő hét első felében változékonyabbra fordulhat az időjárás. A napsütés mellett többfelé megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni csúcshőmérsékletek továbbra is kellemesen alakulnak, általában 21 és 26 fok között.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok! Pisti, neked pedig köszi a híreket. Már csak 2 óránk van együtt hátra, úgyhogy ennyi időtök van tőlem dalt kérni. Ezt pedig továbbra is a 0620-97-8-97-85-ös számon tudjátok megtenni. Amíg várom ezeket, addig pedig indulunk Somewhere Else, szól a 12 to 12.

Manuel és Tídani közöse a Talán, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A következő kérést Regina küldte nekünk, aki azt írja, hogy Benson Boone-tól szeretné meghallgatni a Beautiful Things című dalt, és küldi mindenkinek, aki szereti.

Stációzó és Lorel közösen a Havanásztól itt a Forrás Rádióban, mindig beletek vagyunk. Nóra írt nekünk Ácsról, aki szeretné kérni Nagy Bogi és Des közösét, úgyhogy indul a Jó leszek újra.

0: James Hype és Miguel de la Rosa közös a Ferrari S-t itt a Forrás Rádióban. Egy kis Buenos Morgan visszatekintő fog következni, ezen a héten ugyanis megcsinálta Ádi és Roland a matek érettségi feladatokat. Kitti segítségével mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, jöjjön az első csodálatos feladat. Milyen témakör lesz?
3: Matematika.
4: Matematika.
2: Köszönjük szépen.
4: Ne tegyél fel kereszt kérdéseket.
2: Köszönjük,
4: így is koncentrálok, hogy olyanokat mondjak, amit... Tehát, hogy
2: ami le van írva, majd
4: értesítjük. Amit tudsz értelmezni, és nem kell hozzá...
2: Jó, van tollad? Nincs, én fejbe gondoltam megoldani.
4: Hát igen, tehát... Hogy
2: én bízom magamban.
4: Roland, az nem. Teljesen... Na figyeljetek, egy derékszögű háromszög átfogója 50 cm, az egyik befogója 14 cm hosszú. Határozza meg a másik befogó hosszát.
2: Ja, hát ez könnyű, várjál, ez Pitagórasz tétel.
3: Igen, Roland, számológép nélkül.
2: Igen, igen, a befogó, tehát hogy 14 a négyzeten plusz x a négyzeten egyenlő 50 a négyzeten, tehát ezt a képletet kellene felírni.
3: De várjál.
2: Ezt még én is tudom.
3: Annyira bizé vagy, Roland.
2: Az 2500,
3: 2500 volt.
2: 2304.
3: Ne dumálj.
2: 2304 gyök alatt. 96, az mennyi lehet? 40.
3: Nincs gyökjel a számológépemen, várjál, bedöntöm, így lesz.
2: Várjál.
3: Hol egy gyök?
2: Az nem, az kevesebb.
3: Hogy kell gyököt vonni gyökvonó nélkül?
2: Várjál, én már itt közel meg elkezdek tippelgezni. 48 lesz gyöke. Akkor szerintem, de várjál. Annyi, 2304
3: gyöke, hagyjatok, 2304.
4: Figyelj, megvan már oldva, Ádik.
3: Nem, 2304 gyök, mert olyan nincsen édes. Íze, nincs gyökvonal az izében.
4: Ádik,
2: de hogy figyelj, tudsz nagyjából
3: sorcolni. 48!
2: Még azt mondja, hogy egy percet bemondtam, de nem baj.
3: De az is számít, hogy jutottál oda. Tehát nekem megvolt az útvonal, le van vezetve. Tehát nekem nem csak egy eredményem van.
2: Az mi, amit te oda brittyentettél? Én mondtam, hogy Pitagórasz tétel.
3: Pitagórasz tétel, háromszög, megrajzoltam, odaírtam, meg
2: mondtam a képletet, mondtam, hogy 14 a négyzeten plusz x a négyzeten egyenlő 50 a négyzeten.
4: És egyébként tényleg így volt.
3: De ugyanígy jutottam el ide.
2: De csak a háromszög, te rajzolgattál.
3: Hát persze, mert le kell rajzolni. De ki
2: nem, ezt így le kell vezetni, ahogy én mondtam.
4: Igen, tehát a
3: papíron.
4: A megoldásnál is.
2: Csak egy rajz,
4: figyelj, nyugodj le, menjünk tovább.
3: Hagyjatok! Kiszámoltam, megvan Pitagorasz. Ez az egy, amit tudok.
4: Igen, te is tudtad, ügyes. Köszönöm. Vagy, de hát Rolandnak az agyával nem nagyon lehet egyébként versenyezni. Na mindegy.
2: Hát eddig jó voltam Pitagorasz.
4: Igen. Hány átlója van egy konvex 11 szögnek?
3: 11 konvexben el lehet bújni, vagy nem? Az melyik? A konkávban lehet elbújni, vagy a konvexben?
4: Fogom.
3: Hány milyen átfogója?
4: Mi? Hány átlója van egy konvex 11 szögnek?
3: Hát akkor 11 szög, akkor 11 szög.
4: Mi van, Roland,
3: átló, hát rajzolok.
2: Erre volt valami képlet.
4: Igen.
3: Nem kell képlet, ezt megrajzolok.
2: De.
3: 11 szög. Rajzolok 11 szöget.
4: Én imádom az arcot.
2: Húha.
3: 11 szög.
4: Igen, ez nehezebb. Én sem fogom levezetni egyébként a megoldásnak a képletet.
2: Az a baj, hogy eszembe jutott egy képlet, de fogalmam nincs, hogy tényleg az a képlet-e, vagy... Próbál. És hogy amit gondolok benne, mint ismeretlen, az tényleg az átlók száma, mert nekem beugrott egy olyan, hogy n-szer n-3 per 2, és az n az átlók száma, talán, hát de erre fél. Nem mernék mérget venni.
4: Nem bírom
2: és akkor 11-szer 8, az 88 per 2, az 40, létezik, hogy 44 darab átlója lehet egy ilyennek?
4: Nem hiszlek el, és elmondja a képletet.
2: És te ezt tényleg?
4: Igen.
2: Mondom, vannak ilyen passzív tudásanyagok a fejembe. De abban nem voltam biztos, hogy az n az átlók száma, csak beugrott ez, hogy n-szer n-3 per 2.
3: Ha most tényleg nem az van, hogy megnézted reggel.
2: Halvány fogalmam nincs, hogy mi van az érettségén.
3: Én most elindultam logikus úton, elképzeltem egy 11 szöget, az ilyen nagyon kusza vacak, és meggondoltam azt, hogy ugye egy szögből átló nem mehet a két mellette lévőhöz, mert oda nem tud menni, mert oda fal megy. És ezért
2: fal megy.
3: Igen,
2: tehát élnek nevezik.
3: Ki kell számolni, hogy 11 ilyen pontot kell nézni, ahonnan mindenhova húzhatsz átlót, kivéve két helyre, tehát ezt felszorzod, és akkor így nekem is kijön, de ilyen képlet.
2: De mondom, ez nekem így beugrott, csak arra nem emlékeztem, hogy az n az mit jelent, de hogy az n azt mondom, akkor biztos az átlók száma.
4: Úgyhogy, nem néztem jó, el, komolyan
2: akkor
4: mondom.
2: Az. Ez még az a szint, ahol még képbe voltam matekból.
3: Jó, az, hogy nekem képlet nélkül jött ki, az jó?
2: Neked nem jött ki?
3: De hogy nem elképzeltem.
2: Tehát, jó.
4: Neked akkor... nem jött ki.
2: ez a feladat megosztás, hogy Ádi elképzeli, vagy lerajzolja, én meg kitalálom.
3: Hát most mit, hogyha építem a házadat, mit akarsz, hogy inkább ki tudjam számolni, vagy inkább megálljon?
2: Inkább, hogy elképzeld, vagy hogy megépítsd, hát akkor megépítsd.
3: így hallva tényleg hülyeség, amit mondok.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Amikor a napodnak kell egy kis ritmus.

Szemfelt és Kis a közöse a Stronger, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. Jön egy újabb dalkérés. Szeretnék kérni szerelmes zenét. A döntést rátok bízom, és küldeném F-né P. Krisztinának Dorogra, mert feldolgozhatatlan számomra, hogy mennyire gyönyörű. Előre is köszönöm. Egy titkos hódolója egyik közeli autóipari gyárból a motoros részlegről. Nos, akkor itt a szerelmes dal. Szól Billie Eilish-től a Birds of a Feather.

0: Pontosan.
1: Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Masked Wolftól szólt az Astronaut in the Ocean, és már csak egy órátok van hátra, hogy rajtam keresztül üzenjetek, vagy kérjetek dalt, úgyhogy tegyétek meg, hogyha szeretnétek. 0620 978 975-ös, erre a számra várom ezeket. És egyébként elértünk az óra végéhez is, úgyhogy most jön Pisti a hírekkel, információkkal, a következő óra pedig ezzel a dallal indul majd.
2: Hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
4: A Forrás Rádió bemutatja.
5: Bemutatja.
4: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű.
2: További részletek Kárnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz déli 12 óra, üdvözlöm Önöket. A köztársasági elnök beszédében együttműködésre szólította fel az új országgyűlés képviselőit, nőtt a kormányzati értékpapírok állománya márciusban, megújult a Tatai gyermekkönyv megálló. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Súlyog Tamás köztársasági elnök az új országgyűlés alakuló ülésén tegnap arról beszélt, hogy Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkezett, miután a rendszerváltozás óta 10. parlament megalakulása egyben kormányváltást is eredményezett. Az államfő gratulált a Tisztelet és Szabadság pártnak az országgyűlési választáson aratott győzelméhez, hangsúlyozva, hogy a felhatalmazással történelmi felelősség is jár az ország és a nemzet szolgálatában. Súlyog Tamás szerint minden hatalom csak a jogállami keretek között értelmezhető, a jogbiztonság megőrzése pedig közös nemzeti érdek. A köztársasági elnök végül konstruktív együttműködésre szólította fel a képviselőket minden olyan ügyben, amely az ország fejlődését, a békét és a közélet nyugalmát szolgálja. A központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok állománya 57.077 milliárd forintra nőtt március végére, ami 402 milliárd forintos, 0,71%-os növekedés az egy hónappal korábbihoz viszonyítva, közölte a Magyar Nemzeti Bank a legújabb értékpapírszámla adatokat. A jegybank adatai szerint ezen belül a hosszú lejáratú forint állampapírok állománya március végére 0,42%-kal 38.475 milliárd forintra csökkent, a rövid lejáratúaké 3,84%-kal 3543 milliárd forintra emelkedett. A devizában kibocsátott állampapír állomány 2,96%-kal 15.059 milliárd forintra bővült a februárihoz képest. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék az MTI-vel. A számvevőszék az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálta 5 évre visszamenően. A közlemény szerint a vízes élőhelyek megőrzése és tartató kezelések közérdek, mert segítik a biodiverzitás, a talajminőség megőrzését, az éghajlatszabályozást és a vízkészletek fenntarthatóságát. Megtisztították és újra feltöltötték gyermekkönyvekkel a Tatai gyermekkönyv megállót a Magyari Zoltán Tudás Központ és Könyvtár munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek szabadon cserélhessenek könyveket a hozz egyet, vigyél egyet elv alapján. A könyv megálló a Tatai Építők Parkjában található. A könyvtár arra kéri a felnőtteket, hogy a megállóba kizárólag jó állapotú, tiszta, firkálás és szakadásmentes gyermekkönyveket, meséket és ifjúsági köteteket helyezzenek el.
0: Időjárás.
1: Vasárnap délután még sokfelé napos, kellemes idő várható. A napi csúcshőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat. Ugyanakkor nyugat felől már megnövekedhet a felhőzet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti, neked pedig köszi a híreket. Már csak 1 órátok van hátra, hogy rajtam keresztül üzenjetek vagy kérjetek dalt, úgyhogy ha eddig nem tettétek meg, akkor írjatok 0620 978 9785-ös. Megyünk is tovább a legjobb slágerekkel. Nyújik érkezik a folytatásban, szól a Let Me In.

Well Hello és a 17, ez szólt itt a Forrás Rádióban. A folytatásban pedig Luca kérésével megyünk tovább. Ő a barátnőjének szeretné küldeni The Weeknd-től a Blinding Lights-ot, és természetesen mindenki más.

Calvin Laney és a Love Me Not, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A következő kérés pedig Gáboré, ő szeretné küldeni a haverjainak a Bagosi Brothers Company-től a Balatont, mert már alig várja, hogy mehessenek csobbanni és bulizni.

0: sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Bemutatja.
3: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
1: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Idegenben lépnek pályára ma este a Kék Tigrisek, a MOL Tatabánya KC férfi kézilabda csapata a Pler otthonában szerepel, kezdés este 6 órától. Most van miért javítaniuk a kékfehéreknek, akik hétközben hazai pályán kaptak ki a Ferencvárostól 38-32-re egy igazából már tét nélküli mérkőzésen, hiszen a kékfehérek biztosan a harmadik, míg a zöldfehérek a negyedik helyen végeznek az NB1-ben. Folytatás tehát ma este 6-tól a Pler otthonában, nálunk pedig már is, mégpedig a Bucket Heads klasszikusával. Ez a The Bomb, itt a Forrás Rádióban.

0: Már is véget ért az ICER első órája, én most átadom a helyem, jönnek a legfrissebb hírek, információk, a folytatást azonban már bekészítettem. Érkezik majd Glockenbach és Tom Walker közöse, ez lesz a Home.
1: Legismertebb DJ-vel!

0: minden szombat este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. Visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra, üdvözlöm Önöket. Az Orbán kormány miniszterei hivatalukban maradtak ügyvezetőként. Nagy mennyiségű drogot foglalt le a spanyol rendőrség. Kialakult a vármegyei kupa döntőjének párosítása. Ezek a Forrás Rádió hírei. Jönnek a részletek, a mikrofonnál Szabó István. Szombati parlamenti megválasztásával Magyarország miniszterelnöke Magyar Péter, az áprilisi választáson nyertes Tisza párt elnöke, de a 16 évig hivatalban volt Orbán kabinet miniszterei, ügyvezetőként még hivatalban maradnak az új kormánytagok kinevezéséig. Ez a helyzet várhatóan keddig áll fenn, mert akkor nevezheti ki az új tárcavezetőket az államfő a miniszterelnök javaslatára. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatásukat hétfőn és kedden tartják a parlamenti bizottságok, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. A végrehajtások rendszerének újraszabályozását kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom, jelentette be budapesti sajtótájékoztatóján Torockai László pártelnök és frakcióvezető. A politikus közlése szerint az új országgyűlés megalakulását követően azonnal benyújtják 7 törvényjavaslatból álló csomagjukat, amely foglalkozna az egykori devizahitelesek kártalanításával is. Javaslataik legfőbb elemeként említette, hogy non-profittá tennék, és a bíróságok vagy az adóhatóság alárendelnék a végrehajtási rendszert, így szabva gátat a most még évi sok százmilliós hasznot termelő irodák profitérségének és a visszaéléseket, törvénytelenségeket elkövető végrehajtó maffiának. Nagy mennyiségű drogot foglalt le a spanyol rendőrség egy nemzetközi akció keretében a földközi tengeren. Ezt jelentette be Fernando Grande Marlaska belügyminiszter még pénteken Madridban. Tájékoztatása szerint az Alfa Lima névre keresztelt művelet során 11 tonna kokaint, 8,5 tonna hasist és 21 gram marihuánát koboztak el a hatóságok, és 54 embert vettek őrizetbe. Mint mondta, az áprilisban 2 héten át tartó akcióban naponta hajtottak végre razziákat az Andalusz partvidék mentén, a Kanári-szigetek vizein és a nyílt óceánon. A spanyol csendőrség, a haditengerészet, a vámfelügyelet, illetve a portugál nemzeti köztársasági gárda és az olasz rendőrség közreműködésével. A résztvevők 10 haditengerészeti hajót, 4 repülőgépet és számos pilóta nélküli légijárművet vetettek be, hogy megakadályozzák a kábítószerek Európába történő behozatalát és kereskedelmét. És végezetül sport, kialakult a vármegyei kupa döntőjének párosítása. A címvédő és a Sári Sáp csaphat össze a trófeáért. Tatai AC Koppány Monostori SC elődöntő büntető párbajban hozott Monostori továbbjutást, míg a másik meccsen a Sári Sápi BS-e magabiztos győzelmet aratott. A Koppány Monostori SC Sári Sápi BS-e finálét május 20-án rendezik 18 órakor a tatabányai Grosics Gyula stadionban.
0: Időjárás.
1: Vasárnap délután még sokfelé napos, kellemes idő várható. A napi csúcshőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat. Ugyanakkor nyugat felől már megnövekedhet a felhőzet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
3: Nyissunk meg egy újabb remek órát. Sziasztok, szép délutánt mindenkinek. Ez itt még mindig a Forrás Rádió sportmagazinja, a Zitzer, a sportvilág aktualitásaival, és persze jobbnál jobb slágerekkel. Ígértem nektek Glockenbachot, tőle érkezik már is a Home. A mikrofon mögött még mindig I.S. Roland.
4: I'm

Millás Rádió sportmagazinja minden vasárnap délután 1-től este 6-ig. No time to rest.

Megyei rangadó a labdarúgó NB3-ban, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A 28. forduló küzdelmeit rendezik meg a labdarúgó harmadosztályban az északnyugati csoportban. Ma 5 órától a Dorog a Komárom együttesét fogadja, jön tehát a megyei rangadó, míg a Tatabányára kemény kihívás vár. A Gyirmót otthonába látogatnak 6 órától.

Három órától pattog a labda Angliában, ez itt az Itzera Forrás Rádió sportmagazinja. Három mérkőzést is nyomon követhetünk Angliában, labdarúgásról van szó. Három órási kezdett el a Burnley az Aston Villát, a Crystal Palace az Evertont, míg a Nottingham a Newcastle együttesét fogadja. Fél hattól pedig jön a West Ham Arsenal összecsapás, nálunk pedig egy igazi klasszikus, ez már is a Shine On.

Egy klassz újdonság hazai frontról, a BSV és a Nagybogi újabb közösen, nem az első, és hát úgy érzem, hogy nem is az utolsó. Always Be Mine, Nagybogi nagyon-nagyon kapós lett, kérem szépen. Ha minden igaz, akkor Bye Alexel is készülődik közös dala. Kíváncsian várjuk azt is. Sabrina Carpenter slágerére már tuti nem kell várnotok. Érkezik már is a Taste.

Egy újabb órát zárunk a mai sportmagazinból, de természetesen aggodalomra semmi ok. Egészen 6 óráig hozom nektek a sportvilág aktualitásait, és persze a jobbnál jobb slágereket. Így lesz ez a következő 60 percben is. A hírek után érkezik teljes egészében Álvaro Soler slágere. Ez lesz a Con Calma.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
4: Az Ördöge van piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
4: Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Tali ott!
5: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
6: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
7: Mindenki hallja.
6: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
7: www.forrasradio.hu

0: nem vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű.
2: További részletek Kárnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 3. Jó napot kívánok! Megalakult szombaton az új országgyűlés, malacaikat védő vaddisznók támadtak sétálókra Tata és Tatabánya környékén. Gyorsult a német ipari termelés csökkenése. Jönnek a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei Szabó Istvántól. Megalakult szombaton az új országgyűlés, amely megválasztotta az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés végén elhangzott a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának záró tétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatták a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is, az alakuló üléssel párhuzamosan különféle programok várták az érdeklődőket az Országház előtti Kossuth téren és a rakparton is. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Malacaikat védő vaddisznók támadtak sétálókra Tata és Tatabánya környékén, írja a kemma.hu. Két vaddisznó támadás is történt, az egyik esetben egy tatai kutyasétáltató találkozott az ingerült állattal, miután egy malacait védő vaddisznó rontott elő a bozótból a derítő tó közelében. A szakértők szerint a legnagyobb veszélyforrás a vaddisznó számára az, ha azt érzi, hogy egy kutya miatt veszélyben vannak a kismalacok. Ugyanakkor érdemes nem rögtön megijedni, a vaddisznók félnek az embertől, ha ráordítunk, általában odébb állnak. Gyorsult a német ipari termelés csökkenése, márciusban havi és éves összevetésben is egyaránt. Ezt közölte a német szövetségi statisztikai hivatal. A hivatal előzetes adatai szerint a termelés volumene márciusban szezonálisan és naptárhatással kiigazítva is 0,7%-kal csökkent az előző hónaphoz képest, amikor szerényebb 0,5%-os zsugorodást mértek. Az elemzői várakozások átlagában 0,4%-os havi növekedés szerepelt márciusra. És végezetül sport, a DVTK nem fellebbezett a zárt kapus büntetés ellen, ennek ellenére nem lesz teljesen üres a lelátó a már kiesett Diósgyőr és a Paksi FC jövő szombati mérkőzésén a labdarúgó NB1 utolsó fordulójában. A Miskolci klub honlapjának beszámolója szerint a Magyar Szövetség, az MLS vonatkozó szabálya úgy rendelkezik, hogy a vendégszurkolók számára ilyen esetben is biztosítani kell a jegyvásárlási lehetőséget a részükre fenntartott szektorba. Emellett a zárt kapus meccsen a rendező klubnak lehetőséget kell adni arra, hogy 14 év alattiak is a helyszínen ingyenesen tekintessék meg a találkozót. A DVTK korábban is nagy számban fogadott iskolai csoportokat, így erre a szezon utolsó mérkőzésén is lehetőség nyílik. Az MLS a szurkolók rasszista bekiabálásai miatt szabott ki zárt kapus büntetést és 1,2 millió forintos bírságot a borsodiakra.
0: Időjárás.
1: A jövő hét első felében változékonyabbra fordulhat az időjárás. A napsütés mellett több felé megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni csúcshőmérsékletek továbbra is kellemesen alakulnak, általában 21 és 26 fok között.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Egy újabb órát indítunk a sportmagazinban, ezúttal latinos hangulatban. Érkezik Álvaro Soler és a Con Calma, a mikrofon mögött I.S. Solán.

Áll a bál a Reálnál, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A Real Madrid fegyelmi eljárást indított két középpályása, Federico Valverde és Aurelien Tchouaméni ellen. A két futballista már szerdán egymásnak feszült, majd csütörtökön az edzés után összetűzésük állítólag a tetlegességig fajult az öltözőben, noha ezt később Valverde például tagadta. Az uruguayi középpályás minden esetre elcsúszott és beverte a fejét egy asztalba, majd az eszméletét is elvesztette, így aztán ő biztosan kihagyja a ma este 9-kor kezdődő El Clásicót. Gondolom, hogy sok-sok szurkoló viszont pont az ellenkezőjét fogja tenni, tehát ma este 9-től El Clásico, érdemes nyomon követni, mondjuk elsősorban talán a Barca szurkolók várják ezúttal izgatottabban, hiszen amennyiben a katalán gárda nyer, ők úgy egyből a bajnoki címet is bezsebelik. Amit ti egészen biztosan bezsebelhettek már is, az egy újabb sláger, jön a Beautiful Reason.

Kialakultak a labdarúgó európai kupasorozatok döntői. Ez itt az Itzera Forrás Rádió sportmagazinja. A Rayo Vallecano és a Crystal Palace csap össze a labdarúgó konferencia liga döntőjében. A spanyol csapat a Strasbourgot, míg az angolok a Shakhtar Donetsket búcsúztatták kettős győzelemmel. Az Európa Liga fináléjában a német Freiburg az angol Aston Villával mérkőzik majd, míg a Bajnokok Ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze Budapesten.

Felix Jen és a Cascada közöse, ez volt a Boy You Turn Me, fussunk végig gyorsan a mai menetrenden. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja, ugye a sportvilág aktualitásaival, és persze jobbnál jobb slágerekkel egészen este 6 óráig, 6-tól 7-ig szintén én leszek veletek, akkor a Közéleti magazinnal jelentkezem, ez lesz a Köztér. 8 és 10 óra között jön a Light Session, a házigazda szokás szerint BRK lesz, majd pedig a napot a Lunch Sessionnel zárjuk, Norbert Fan déllel, este 10-től egészen éjfélig, most pedig jöjjön egy újabb klasszikus, Deep Dish és a Flash Dance.

Vége egy újabb 60 perceset adnak, ez pedig két dolgot jelent. Egy, én most átadom a helyem, jönnek ugyebár a legfrissebb hírek, információk. Kettő, rögtön utána viszont elkezdünk egy újabb, fantasztikus órát, mégpedig Hugo slágerével, amiben közreműködik ráadásul Topic és Árás is. Ez lesz az I Adore You.

0: műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
3: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive Esztergomi és Dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom, határtalanul jó!
3: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra, üdvözlöm Önöket. A köztársasági elnök beszédében együttműködésre szólította fel az új országgyűlés képviselőit, nőtt a kormányzati értékpapírok állománya márciusban, megújult a tatai gyermekkönyv megálló. Jönnek a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei Szabó Istvántól. Súlyog Tamás köztársasági elnök az új országgyűlés alakuló ülésén tegnap arról beszélt, hogy Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkezett, miután a rendszerváltozás óta 10. parlament megalakulása egyben kormányváltást is eredményezett. Az államfő gratulált a Tisztelet és Szabadság pártnak az országgyűlési választáson aratott győzelméhez, hangsúlyozva, hogy a felhatalmazással történelmi felelősség is jár az ország és a nemzet szolgálatában. Súlyog Tamás szerint minden hatalom csak a jogállami keretek között értelmezhető, a jogbiztonság megőrzése pedig közös nemzeti érdek. A köztársasági elnök végül konstruktív együttműködésre szólította fel a képviselőket minden olyan ügyben, amely az ország fejlődését, a békét és a közélet nyugalmát szolgálja. A központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok állománya 57.077 milliárd forintra nőtt március végére, ami 402 milliárd forintos, 0,71%-os növekedés az egy hónappal korábbihoz viszonyítva, közölte a Magyar Nemzeti Bank a legújabb értékpapírszámla adatokat. A jegybank adatai szerint ezen belül a hosszú lejáratú forint állampapírok állománya március végére 0,42%-kal 38.475 milliárd forintra csökkent, a rövid lejáratúaké 3,84%-kal 3543 milliárd forintra emelkedett. A devizában kibocsátott állampapírállomány 2,96%-kal 15.059 milliárd forintra bővült a februárihoz képest. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék az MTI-vel. A számvevőszék az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálta 5 évre visszamenően. A közlemény szerint a vízes élőhelyek megőrzése és fenntartható kezelése közérdek, mert segítik a biodiverzitás, a talajminőség megőrzését, az éghajlatszabályozást és a vízkészletek fenntarthatóságát. Megtisztították és újra feltöltötték gyermekkönyvekkel a tatai gyermekkönyv megállót a Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek szabadon cserélhessenek könyveket a hozz egyet, vigyél egyet elv alapján. A könyv megálló a tatai építők parkjában található. A könyvtár arra kéri a felnőtteket, hogy a megállóba kizárólag jó állapotú, tiszta, firkálás és szakadásmentes gyermekkönyveket, meséket és ifjúsági köteteket helyezzenek el.
0: Időjárás.
1: Vasárnap délután még sokfelé napos, kellemes idő várható. A napi csúcshőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat. Ugyanakkor nyugat felől már megnövekedhet a felhőzet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Ragyogóan szép délutánt mindenkinek, sziasztok, egy újabb órát nyitunk itt a Zitzerben, a Forrás Rádió sportmagazinjában, és hogy mi vár rátok a következő nagyjából és egészében 60 percben, hozok egy pletykát a Forma 1-ből, meg persze rengeteg remek slágert. Kezdésként, ahogy ígértem, Hugel, Topik és Árás közöse érkezik, ez már is az I Adore You, a stúdióban I és Soland.

Piastri válthatja Verstappent. Ez itt az Itzer a Forrás Rádió sportmagazinja. Sajtóértesülések szerint a Forma 1-es Red Bull első számú jelöltje Oscar Piastri lenne abban az esetben, ha Max Verstappen váratlanul másik csapathoz szerződik, avagy egyenesen hátat fordít a király kategóriának. Verstappen ugyebár többször utalt már arra, hogy nem biztos, hogy hosszú távon a Forma 1-ben képzeli el a jövőjét, hogy ki lehetne méltó utódja. Érdekes felvetés, minden esetre Piastri valóban ott van a legesélyesebbek között.

Ha van igazán jól sikerült feldolgozás, akkor ez az, kérem szépen, Bibi Rexa és a Faithless klasszikusa, teljesen újra gondolva New Religion címmel, bizony egy idei újdonság. Én nagyon-nagyon imádom ezt a dalt, ahogy egyébként a következőt is. James Hype érkezik már is, ez a 7 Seconds.

Hamarosan kezdődik a megyei rangadó, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. 5 órakor veszi kezdetét, ugyebár a labdarúgó NB3 észak-nyugati csoportjában a 28. forduló keretében a Dorog-Komárom összecsapás, 6 órától pedig az Opus Tigás Tatabánya is pályára lép, mégpedig a Gyirmót otthonában játszanak egy igazi rangadót.

Bizony-bizony, vége egy újabb órának, konkrétan az utolsó előttinek, legalábbis a mai Zicser keretében biztosan. 60 percen keresztül azonban még hozom nektek a sportvilág aktualitásait, mégpedig jobbnál jobb slágerekkel fűszerezve, hogy ezek közül melyik lesz az első. Figyeljetek, már is megmutatom.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
1: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Készen állsz az év első igazi nyári éjszakájára? Május 15-én a Duna Residence-ben elindul a szezon egy hatalmas éjszakai fürdőzéssel. Nappali lazulás, esti fények, koktélok, nyári hangulat, szauna szeánszok és éjfélig tartó lazulás vár rád. 19 órától Zimmerer diktálja az ütemet. Vedd meg a belépőd 4000 forintos tavalyi áron a kultix.hu oldalán. Ráadásul ajándékító a kupont is adunk mellé. Duna Residence, a hely, ahol a nyár elkezdődik.
4: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra, üdvözlöm Önöket. Az Orbán kormány miniszterei hivatalukban maradtak ügyvezetőként, nagy mennyiségű drogot foglalt le a spanyol rendőrség, kialakult a vármegyei kupa döntőjének párosítása. Jönnek már is a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei Szabó Istvántól. Szombati parlamenti megválasztásával Magyarország miniszterelnöke Magyar Péter, az áprilisi választáson nyertes Tisza párt elnöke, de a 16 évig hivatalban volt Orbán kabinet miniszterei, ügyvezetőként még hivatalban maradnak az új kormánytagok kinevezéséig. Ez a helyzet várhatóan keddig áll fenn, mert akkor nevezheti ki az új tárcavezetőket az államfő a miniszterelnök javaslatára. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatásukat hétfőn és kedden tartják a parlamenti bizottságok, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. A végrehajtások rendszerének újraszabályozását kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom, jelentette be budapesti sajtótájékoztatóján Torockai László pártelnök és frakcióvezető. A politikus közlése szerint az új országgyűlés megalakulását követően azonnal benyújtják 7 törvényjavaslatból álló csomagjukat, amely foglalkozna az egykori devizahitelesek kártalanításával is. Javaslataik legfőbb elemeként említette, hogy non-profittá tennék, és a bíróságok vagy az adóhatóság alá rendelnék a végrehajtási rendszert, így szabva gátat a most még évi sok százmilliós hasznot termelő irodák profitérségének és a visszaéléseket, törvénytelenségeket elkövető végrehajtó maffiának. Nagy mennyiségű drogot foglalt le a spanyol rendőrség egy nemzetközi akció keretében a földközi tengeren. Ezt jelentette be Fernando Grande Marlaska belügyminiszter még pénteken Madridban. Tájékoztatása szerint az Alfa Lima névre keresztelt művelet során 11 tonna kokaint, 8,5 tonna hasist és 21 gram marihuánát koboztak el a hatóságok, és 54 embert vettek őrizetbe. Mint mondta, az áprilisban 2 héten át tartó akcióban naponta hajtottak végre razziákat az Andalux partvidék mentén, a Kanári-szigetek vízein és a nyílt óceánon. A spanyol csendőrség, a haditengerészet, a vámfelügyelet, illetve a portugál nemzeti köztársasági gárda és az olasz rendőrség közreműködésével. A résztvevők 10 haditengerészeti hajót, 4 repülőgépet és számos pilóta nélküli légijárművet vetettek be, hogy megakadályozzák a kábítószerek Európába történő behozatalát és kereskedelmét. És végezetül sport, kialakult a vármegyei kupa döntőjének párosítása. A címvédő és a Sári Sáp csaphat össze a trófeáért. Tatai AC Koppány Monostori SE elődöntő büntető párbajban hozott Monostori továbbjutást, míg a másik meccsen a Sári Sápi BSE magabiztos győzelmet aratott. A Koppány Monostori SE Sári Sápi BSE finálét május 20-án rendezik 18 órakor a tatabányai Grosics Gyula stadionban.
0: Időjárás.
1: A jövő hét első felében változékonyabbra fordulhat az időjárás. A napsütés mellett több felé megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni csúcshőmérsékletek továbbra is kellemesen alakulnak, általában 21 és 26 fok között.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártirok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Indítom már is a sportmagazin utolsó óráját, nyomjuk meg jó alaposan ezt a 60 percet. A mikrofonnál Illyés Solant, kezdésként

Ne legyetek kurban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kusavrú sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vannak, bassza meg a propaganda. Mi a f***t csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak. Razzi

0: rögtön akkor most mindent, ami a csövön kifér.
1: Így van. Én mindenkinek azt javaslom, hogy aki eddig inaktív volt, az mindenképpen egy könnyedebb mozgással kezdjen. Tehát el lehet menni szerintem a városban. Elég sok helyen van, akár egy jóga, egy gerinctorna, egy pilates, tehát körül kell nézni. Tudomásom szerint vannak kifejezetten idősebb korosztálynak szervezett mozgások is, de ha valaki nem szervezetre menne, akkor én azt gondolom, hogy tényleg csodálatos környezetben van tatabánya, tehát hogy lehet sétálni, lehet biciklizni, aki egy kicsit kardióbb mozgásra vágyik, ugye fel tudunk sétálni a turulhoz, aztán még egy kicsit arrébb még van egy kilátónk, és úgyhogy abból a szempontból is tudunk egyénileg is mozogni. Ami a mozgás szempontjából még fontos, az egyik, hogy most már szerintem majdnem mindenki tényleg okostelefonnal közlekedik, ugye, hogy ezen is van alapból egy lépésszámláló, tehát hogy tudjuk a lépéseinket követni. Ha valakinek van már akár egy kicsit vagy nagyon okos órája vagy karkötője, akkor ugye ezzel már a pulzust is tudjuk figyelni, és ez abból a szempontból jó, hogy főleg ha valaki kevésbé volt eddig aktív, ugye akkor ezeken lehet állítani tólig tartományt, hogy akkor melyik pulzus tartományba szeretnénk mozogni, utána vissza tudjuk nézni, hogy mennyi kalóriát égettünk, milyen pulzus tartományban történt ez a mozgás, és a másik, amiből ezek a kis készülékek hasznosak, hogy így a fejlődésünket is tudjuk követni hétről hétre. Ami még a mozgásnál fontos szempont, az egyik az, hogy mindenképp olyat válasszunk, amit szívesen csinálunk, tehát hogy örömünket lejjük benne. A másik, ami fontos, hogy valóban az edzettségünknek feleljen meg. Jó, tehát ha valakin van túlsúly, akkor nehogy a kocogással kezdje, mert több lesz a kára, mint amennyi az egészségét szolgálja. Tehát, hogy az erőllétet is vegyük figyelembe, és ha van lehetőségünk, akkor az mindenképpen fontos, hogy ugye különböző típusú mozgások vannak. Tehát valami inkább az erőllétünket segíti, mondjuk amikor lépcsőzünk a turulhoz, vagy körbejárjuk a csónakázó tavat, vagy a tatai tavat. Ugye vannak mozgások, ami inkább a nyújtást, az egyensúlyt segítik, tehát ha elmegyünk egy jogára, egy gerinctornára, akkor ugye ezek más típusú mozgások, és most már azt is javasolják, ugye, hogy az ellenállással szembeni, vagy saját testsúlyos mozgások, hogy ezek általában az izomerőt is, tehát a fizikai kondíciónkat is segít megőrizni. Ez egyébként általában is jó hatású, de egyébként az idősödő korosztálynál, amikor már ugye élettanilag is veszítünk az izomból, akkor ezek a fajta mozgások a csontozatnak, az izomzatnak is jót tesznek, és ezt a későbbi, a hivatalos ilyen kifejezés, ez az esésnek a kockázata, tehát az esendőség az úgy értendő, hogy mekkora az esély arra, hogy akkor valaki esetleg elesik, és akkor ebből később nyilván még több folyamatot elindít, és még rosszabb lesz a helyzet. Szóval, hogy amikor elkezdünk mozogni, akkor azt is érdemes egy kicsit így betervezni, hogy több fajta mozgásunk legyen.
0: És egyébként itt eszembe jut az, hogy szoktuk mondani, hogy erre is, hogy nincs időm mozogni. De ugye itt nem arról van szó, hogy az embernek órákon át mozognia kell, hanem itt is talán a rendszerességen van a hangsúly, jól gondolom?
1: Így van, tehát csinálhatjuk azt is, hogy egy napi fél órát sétálunk. Egyébként az átlag felnőtt ajánlása az ilyen 150 perc hetente, tehát egy ilyen 2,5 óra. Ebbe valamennyi mozgás beletartozik. Ugye azt általában azért javasolják ezt a körülbelül, hogy legyen egy óra egy mozgás, mert ahhoz, hogy jól át legyünk mozgatva, nyilván kell egy bemelegítés, nyilván van egy idő a magára a mozgásra, és a végén kell egy levezetés. Tehát csinálhatjuk azt is, hogy napi fél órákat sétálunk, ugye az kevésbé igényel bemelegítést és nyújtást, de általában a legtöbb mozgás az ilyen 1,5 órás szokott lenni, úgyhogy ezt érdemes figyelembe venni. Én azt gondolom, hogy ha valaki most inaktív, ha első lépésként csak tényleg ez a vagy a napi fél óra, vagy ha legalább heti egyszer elmegy egy szervezetre, és akkor ezt utána szépen lassan lehet emelni. Nyilván vannak napok, főleg amikor még az ember aktívan dolgozik, amikor tényleg egyszerűen nem fér bele az adott napba, de azért azt gondolom, hogy ha jól szervezzük a hetünket, azért heti 2-3 alkalomnak szerintem úgy egy átlag életvitel mellett szerintem bele kell férni. Tehát ha mondjuk valaki még gyerekeket visz edzésre, külön órákra, akkor abban, amíg a gyermek azon a foglalkozáson van, akkor mi magunk is szervezhetjük úgy, hogy az alatt akkor elmegyünk mozogni. Ha már ebből a szempontból függetlenebbek vagyunk, tehát nagyobb a gyerkőc, akkor én azt gondolom, hogy tényleg szervezés

0: Logisztika kérdése, hogy hogyan próbáljuk beletenni az adott napba.
1: És egyébként itt gondolom mozgásnál, főleg ha mondjuk valaki inkább többet mozog és időtartamban is, hogy ott is gondolom fontos, hogy aztán pótoljuk az elvesztett ásványanyagokat, tehát kimerítőbb edzés után, mondjuk utána mit kell fogyasztani.
0: Hogyha elkezdünk rendszeresen mozogni, akkor azért egy hobbi sport nem igényel különösebb extrákat. Arra érdemes figyelni, hogy mozgás előtt is úgy menjünk el, hogy van bennünk folyadék és szénhidrát. Ugye az, hogy elegendő folyadék van bennünk, az valamennyi sejtünknek fontos, tehát hogy úgy tudunk majd aztán hatékonyan mozogni, és az, hogy van bennünk elég szénhidrát, és fel van töltve a szénhidrát raktárunk, az abból a szempontból lesz fontos, hogy az izmainknak ez a leghatékonyabb alapanyag, tehát ezzel tud jól dolgozni az izomzat. Ez nem azt jelenti, hogy konkrétan cukrot kellene eszegetnünk, hanem legkésőbb fél órával a mozgás előtt fogyasszunk akár még egy banánt, vagy egy joghurtot, tehát hogy valami energia és folyadék legyen bennünk, de a mozgás előtt mondjuk egy ilyen két-két és fél órával legyen, hogyha úgy jön ki, hogy délután, akkor ugye az ebéd. Ebben nyilván tartalmasabb egy fehérje, zsír, szénhidrátet valamennyi legyen benne. Most már így, hogy jó idő van, valami könnyebben emészthetőt próbáljunk azért választani. Ha megtörtént a mozgás, akkor ami mindenképpen fontos mozgás után a folyadék. Ha hosszú a mozgás, akkor nyilván alatta is kell a folyadék. Tehát ha végeztünk a mozgással, akkor folyadék mindenképpen legyen, és valamennyi fehérje is, akár egy kefir, egy joghurt, egy turmix, ami segíti az izmainknak a regenerálódását, illetve valamennyi szénhidrát, akár egy gyümölcs, egy gyümölcslé, egy müzliszelet, jó, tehát valamennyit töltsünk vissza. Ezek a kis karkötők meg okosórák ugye kalóriát is kalkulálnak nekünk, tehát ahhoz egyébként nagyon sokat kellene mozognunk, hogy nem tudom, milyen kiadós étkezésbe kellene utána kezdeni. Tehát mondjuk egy hobbi mozgás után teljesen jó, például egy korpás kifli, egy kaukázusi kefir, vagy egy banánturmix, tehát hogy nem kell nagy, főleg nem este, de úgy általában sem kell különösebben nagy mennyiséget fogyasztani. Ha valaki már olyan szinten felépítette a mozgást, hogy tényleg rendszeresen mozog, akkor vannak különféle sportitalok, tehát érdemes inkább akkor ilyet választani. Ha sikerül már így beterveznünk a hetünket, és többször eljutunk mozogni, akkor azért arra figyeljünk, hogy ott is fontos a pihenés. Tehát nem elvárás az, hogyha most én heti háromszor mozgok, hogy akkor az három egymás követő napon legyen. Jó, tehát azt figyelnünk kell a testünk jelzéseire is, és igen, az is fontos, hogy legyen benne pihenő nap is.
1: Nagyon szépen köszönjük a sok-sok hasznos információt. Barnán és Susa Éva egészségfejlesztő dietetikus volt a vendégem.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Vételkörzetünk értékei.
1: Lezajlott a soron következő testületi ülés Oroszlányban. Hittaler Andrea, Takács Károly polgármesterrel beszélgetett a fontosabb napirendi pontokról.
2: Lezajlott a testületi ülés, a Benedek Elek iskola SMS módosításáról is szó esett, mit kell erről tudni?
3: Igen, hát 15 napi rend volt a elmúlt héten Oroszlány város képviselőtestületi ülésén, és voltak kritikus ügyek, az egyik ilyen, amit ön említett, miszerint mi egy épület tulajdonosai vagyunk, ami üres, egy volt kollégium, majd volt zeneiskola, épületének, amire a tankerület által irányított iskola pilleti igényre tart bejelentés, miszerint a rengeteg esen is gyermek, sajátos nevelési igényű, meg értelemfogyatékos gyermek elhelyezés a mostani telepeikön már fizikailag nem lehetséges. Szinte a folyosón is vannak már feladatok, vagy munkavégzések, udvarra betelt, tehát egy nagyon kétségbeesett kérésre fordultak hozzánk, hogy engedélyezzük egy teljesen felhagyott épület része, több százezer négyzetméter terület igénybevételét szeptembertől. Ez azért kritikus, mert ahogy elmondták a szakértők, hogy alulról felfele egyre nagyobb a nyomás, tehát a kicsi gyermekek részletes megvizsgálás után ez a úgynevezett esenisző probléma egyre nagyobb számban jelentkezik, tehát hogy jönnek felfele a gyermekek, egyre nagyobb a szám. És most egy felsődolgozatos társaság közel 50 főt kell helyezni, hogy az alulról jövő gyermekek, kicsinyek, ne kell maszkerálniuk, balesetveszélyes, nem bírják, ezért maradnak ők a Benedekbe, a többiek meg eljönnek majd oda. És erre csak igent lehetett mondani, ennek ennél volt, aki nem mondott igent, hanem elkezdődött egy hosszú vita, hogy mi lenne, ha című történettel időzelve, hogyha korábban az épületet használó Bak Farbálint zeneiskola visszaköltözne egy nem régen beköltözött helyéről, úgynevezett József Attila Általános iskolából, és ezek a gyermekek, akiről szó van, ezek ő helyükbe költöznének a József Attila iskolába. Hát igen, első pillanatra logikusnak tűnik a dolog, csak maga a zeneiskola nem jelentett be SMS módosító igényt, nem jelentett be mozgásigényt, ez kötelező. Nem mi vagyunk fenntartói, a tankerület a fenntartója. Ellentétben a bakfarkosok pedig erősen kértek már két hónapja önünket, nekik, hiszen így is, ha nem sok, de valamekkora épület takarítás, átalakítás szükséges, és még egyszer ketyeg az idő, szeptemberben el kell kezdeni tanítani. És hát ez, ami vitát váltott ki, hogy mi miért támogatjuk ezt, miért nem fordítva tesszük a jelmondottak szerint. Azért nem, mert a prioritások egy sérülő gyermekek esetében mindenek előre valók a mi értelmezésünk szerint, tehát mások esetleges vélt vagy valós módosítás igénye, amit egyébként annak idején megfogalmazhattak volna, amikor oda költöztek, mindenképpen a mi értelmes többség szerencsére értelmezése szerint kisebb súly esik latba, ha fontos is, mint az, amiről az előbb szó volt, miszerint egy esenés gyermek, vagy főleg értelemfogyatékos gyermek elhelyezésében teret, időt és tanítási lehetőséget kell biztosítani. Nagyon éles vita volt, és éppen hogy átment, tehát én azt érzékelem ebben, hogy a képviselői felelősség elméletileg nagy, és a gyakorlatban is annak kéne lenni, mert itt mindenféle érzelmi töltet vagy esetleges lobby érdekek mentén való haladás helyett a dolgok súlyozása, erkölcsi súlyozása érdekes, és ez mindent megelőz. Hát ilyen csatát kellett végigvinni, be éppen, hogy átment a SMS támogatási igény. Úgyhogy előtte összeont bizottságülésen egyébként oda-vissza tárgyalták. Hát az a számra sajnos egy kellemetlen új körülmény, hogy nem tudom miért kell akkor összevont több órás bizottságüléseket tartani, amikor ugyanazt a témát, amikor már részletesen mindenki elmondta és megkapta rá választ, ugyanaz a témát bedobja a képviselőtestület ülésen. Miért kell megtenni ezt? Netán figyelemfelkeltés célból, mutatással fogalmaztam, vagy nem értették, amikor ott elmondtak, vagy miért? Tehát ilyen kérdések között kell rendet tartani, formailag is nehéz, hiszen vitáknak a hozzászólás ideje korlátozott, nem szabad bekiabálni, stb. Tehát úgy látom, hogy ez a helyzet is egy önvizsgálatot igényel. Lesz van frakciülésünk Fidesz-KDNP-be. Én felszólítom a képviselőtársaimat, hogy tartsanak egy önértékelést, mert én ilyen vitákat nem szeretnék még egyszer nagyon végigélni, mert bántás nélkül nem tud az ember jól kijönni belőle. Tehát ennek azért a felelősség egy képviselőnek igen magas ebben a vonatkozásban is.
2: A szolgáltatóházról is szó esett. Itt milyen döntés született?
3: Hát a szolgáltatóváros központ ugye egy régi projekt 12-ben indult. Lényege Oroszlányok tudják, hogy egy helyen legyen egy volt aranyános iskolában az összes hivatali funkció, és ne kelljen maszkerálni a különböző pontok között a ügyfeleknek, illetve akik bent dolgoznak, részben egymás között könnyebben tudjanak együttműködni, hiszen egy épületben vannak, közel 5000 négyzetméterről van szó, amit 13 éve is foglalt a járási kormányhivatal. Fele üres most is. Sajnos az utóim nem fejezték be a projektet, pedig kértem, hogy fejezzék be, hiszen annak idején egy teljes támogatott ügy volt. Ha szokták mondani, ami késik, az el is múlhat, vagy elmúlik, egy hasonló nehézség állunk szemben. Időközben a korábbi döntéseket nem figyelembe véve új fejezetet nyitottak, 22 vagy 23-ban talán, amikor volt az energiakrízis, és mi szerint 500 millió forint top plusz pályázatot kértek a régi épület, ami ugye a Rákóczi úton található, vannak energetikai felújítása, ablakcsere és szigetelés. Részben saját tőt is fordítottak az épületre, 230 millió forintot tetőszigetelés, belső hűtő-fűtő egység elhelyezése és villamos energetikai vezeték korszerűsítés és megerősítés címén. Na most pont ez lett volna a lényeg korábban, 10-es évek közepén, hogy ne ebbe az épületre kezdjünk félmegoldásokat erőltetni, hanem egy sokkal jobb épületfizikai körülmények közé, sokkal jobb belső elosztási és szolgáltatási körülmények közé helyezzük át a hivatal működését. És most 10 év után, én 14-ben azzal szembesültem, hogy óriási a változás, miszerint a korábbi jóváhagyott változatokat nem, viszont a jó változatot működtett testület. Próbáltam meggyőzni a testületet arra, hogy térjünk vissza az eredeti útra, mert ezt láthatóan sajnos nem sikerült, legalábbis többségében voltak, akik ezt nem támogatták, és ezzel ellentétben kegyelget az idő, hogy ha ezt a támogatást nem hívjuk le, akkor ez elveszik. Mit tettem mást? Bár egy képviselőtársam volt hivatalosan előterjesztő, de én javasoltam, hogy annak ellenére, hogy a előbb elmondott projektben más szakmai véleményt vallok, meg a testület is más vallott korábban, nem csak én. Ennek ellenére hívjuk le ezt a pályázatot, mert egy pályázat le nem hívás esetén ugye végig is hátrány éri a várost. És hát az épületet mindenképpen lehet használni, tehát egy energetikai korszerűsítés időközben megvizsgáltuk, a acélszerkezetét is, ez a kérésemre történt. Tehát, ha nincs nagy terhelés az épületnek, akkor acélszerkezet állékony, tovább működhethető az épület, így lehetőség lesz az épület külső és ablakcserés megoldására. Rögtön hozzáteszem, attól még hivatali belső komfort és technológiai, technikai körülmény és például akadálymentesítés hiánya továbbra is súlyos probléma, amit az új helyen meg lehetett volna oldani. Miután nem engedélyezték a testület többsége, hogy ezt a energetikai korszerűsítési összeget úgymond átszedáljuk, vagy átvigyük a korábbi szolgáltató városközpont helyezért, jutottam arra döntésre, felelősséggel, hogy akkor működtessük az eredeti változatot, amit itt ez a testület kitalált, hogy hasznosítható legyen ez az összeg. De nem mondtam le arról, hogy az épület új szolgáltató az Örösközön megépül, ezt közöltem velük, mert szerintem szakmailag jobb megoldás mindenkinek.
2: A bérlakásokról is szó volt a napirendi pontok között. Itt mi történt?
3: Hát ugye, mint minden városban, a bérlakások ügye egy kritikus dolog. Ha kevés van, az a baj. Ha sok van, az a baj. Ha akármennyi van, akkor is többen vannak jelentkezők, mint ami kiadható, és folytathatnám a problémák sorozatát. Ugyanez van Oroszlány városában is. Itt 60 körüli lakás van, amiben most 41 fog cserélődni. És ugyanak, hogy ki legyen ennek a lakója vagy bérlője, önkormányzati rendelet dönt. És az önkormányzati rendelet mindig ad kritikára okot. Miért így értékeljük, miért nem úgy értékeljük, miért nem tudunk mindenféle szempontot behozni a pályázók jelentkezéséhez, ugye mert ahhoz, hogy valaki kapjon bérlakást, egy pályázatot kell benyújtani, amivel viszont sok kérdés van, bár rögtön hozzáteszem, a három típusú lakás között, amely szociális alapú, majd úgynevezett piaci bérleti viszony, ez egy kicsit magasabb bérleti viszonyt árat jelent, majd van egy harmadik, a úgynevezett szolgálati lakás megközelítése és értékelése nagyon eltérő szempontok szerint zajlik. A szociális bérlakások közül viszonylag sok kérdést tehetünk fel, ugyanitt a többini nem. Tehát a képviselőtársaim abban a hídben tévhídben leleznek egyesek, hogy nem értik, hogy bizonyos kérdéseket jogilag nem kérdezhetünk meg. Például nem lehet rákérdezni, hogy valaki büntetett előéletű, vagy nem büntetett előéletű. Ez azért nem lényegtelen körülmény, mert az együttélésnek szociális normái, vagy bármi más esetén egy családon belül elkövetett erőszaktól kezdve sok minden másik bizony egy súlyos szempont lehetne, de nem lehet gyakorlatilag ezt behozni az értékelési szempontok közé. Ugyanígy a vagyonhelyzete kapcsolatosan is korlátozott a mozgásterünk. Tehát ergo mi van? Az van, hogy ha azonos számú pontot kap valaki mondjuk, akkor a Tatabány mintára is azt emeltük be korábbi rendeletbe, hogy sorsolásra dőljön el. Több esetben lehet esetleg más sorrendet felállítani, itt ne legyen ez, Most ez váltott ki néhány esetben komoly vitát, hogy már miért nem a testület dönt el, azért, mert nem tudta eldönteni. Most visszahoztuk ezt az egészet egy összevont bizottságülésre, hogy ott elmondhassa mindenki a nem kvantitatív, jogilag be nem kérhető, de itt tudomásra jutott információkat, és úgy menjünk vissza a képviselő testület ülésre. Nem jó, ez se volt jó. Tehát így kénten voltam megkérni, hogy valamelyik változatnál horgonyozzunk le, mert ha nem tudjuk az értékelési szempontot kiadni, akkor nem tudjuk meghosszabbítani a bérletet, vagyis pontosan nem tudjuk kiírni a bérletre vonatkozó pályázatokat. És hát ez rengeteg szubzik szempontot felvet, és az a gyanúm, hogy egyes esetben a képviselők irányába lobbizás folyik lakások megszerzése érdekében, ez nem is biztos olyan ártatlan feltételezés. Tehát azzal, hogyha ezeket a lobby irányokat igyekszünk minimalizálni, vagy kizárni, szerintem etikailag helyesen járunk el. Ennek az esélyét is szeretném, ha megszűnne. Ez hatalmas ellenállás váltott ki egyesekben. Értem, hogy miért, csak azt mondom, hogy ez nem jó irányba vezet. Tehát soha nem tudunk jó szempontrendszert felállítani. Az elmondottak szerint nem tudunk olyan kérdéseket feltenni az emberek magánéletében, vagy bármilyen szokásaiban, amiben a lakás jutás alkalmasságát tökéletesen kitisztáznak. Nem tudunk. Amit tudunk, azt megkérdezzük, és 5 évig van Oroszlányon egy béleti lehetőség, az a célra elődeim hozták, hogy felkészüljenek esetleg egy béleti viszony fenntartására, vagy hátán saját lakáson részének a benyújtásához. Tehát ez a rendeletmódosítás is éppen hogy átment, ezáltal megteremtette végre lehetőséget, hogy nem kellett még egy évet a bérleti jogviszonyokon hosszabbítani, mert sokan szeretnének bejutni. Mindenki pályázik, értetően nagy a izgalom, hogy új pályázat esetén a régiek bennmaradhatnak-e, vagy nem. Tehát én mindenkinek azt javasoltam, hogy próbálj meg saját lakási irányba elmenni, akármennyi is lehetetnek tűnik ez az opció. Kivétel a tényleg abszolút szociális lakásra jutó kényszerhelyzetbe levőket, mert azért 5 évenként valóban traumasztikus egy ilyen bennmaradni, nem bennmaradni helyzetet megélni. Hát nagyon sokan nem választják ezt a nehézséget, pedig akkor az életüket nyugalmasabb irányba vetne. Tehát ez volt a rendeletmódosításnak a lényege.
2: Köszönöm szépen, polgármester úr, és további jó munkát kívánok.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: környezetünk.
1: 14. alkalommal rendezik meg a Forgó Rózsa Fesztivált Tatabányán, amely május 15-e és 17-e között várja a látogatókat. Az ingyenes programról Hittaler Andrea beszélgetett Szegvári Ildikó főszervezővel.
2: 14. alkalommal rendezitek meg a Forgó Rózsa Fesztivált itt Tatabányán. Most is jó nagy forgatag lesz. Kik lesznek most itt?
3: Ugye mindig a hagyományőrzők nálunk a legkiemeltebb programunk. Őket emeljük egy úgymond piedesztára. Nagyon messziről, gyimesekből jönnek, három kútról, gyimesi fiatalok zenekarukkal együtt, és hát tényleg ők olyanok, ezt külön felhívom a figyelmet a kedves hallgatóknak, hogy ahogyan ők ott a saját táncaikat viseletbe táncolják, ezt fogják látni a színpadon, nem koreográfiát, hanem mintha a bálból jönnének. A horgosiak, ők délvidékről jönnek, Vajdaságból, ők is a saját horgosi táncaikat és a viseletüket hozzák magukkal, ők is fiatalok, már azért sajnos sok helyen időseket már nem találunk, mind a két együttesben lesz egy-egy idősebb pár, akik még képviselik az archaikusabb táncolási éneklési módokat. És a Rimócról jönnek, a rimóci hagyományőrzők, ők is már az utolsó ott, és onnan jönnek többen idősebbek is, a gyönyörű rimóci viseletnek, táncoknak, daloknak, és még, ami nagyon kuriózum lesz, hogy háromféle olyan szuper zenekar kíséri ezeket az együtteseket, akiket a saját falujukból hoznak, a horgosiak tambura zenekart, 8 fős tambura zenekart, a gyimesiek az 5 fős gyimesi zenekart, és a rimóciak pedig a 12 fős fúvós zenekart, úgyhogy fantasztikus hangulat lesz. Kint is a felvonulás alatt a gasztronómia kínáláson, hiszen hoznak megint ordától kezdve horgosi pálinkáig, süteményig, mindent, rimóci süteményeket, hogy lehet jönni kóstolni, és utána a fergeteges gálaműsor és a rimóciak fogják a végén tanítani a táncaikat. Ez a szombat délután és este, aki az éjszakai táncházba szeretné folytatni, a gyémesiekkel és a horgosiakkal ott fog találkozni, és ők is tanítanak majd a saját táncaikból. Gobé zenekar, mint mindig, lesz szombaton este a fiatalok részére 8:30-tól, mert azt mindig várják, és mindig nagyon szeretik. Nagyon sok olyan versenyző együttes van, akik itt alszanak azért, hogy a hagyományőrzőkön, a Gobé koncerten ott lehessenek, és már akkor rá is térek a versenyeinkre, hiszen 7 versenyünk van idén is. Szombaton az Ifjú Mesemondók versenye, és az Örökség Országos Népművészeti Gyermeknépművészeti Egyesületnek a Közép-Dunántúli versenyprogramja, ahonnan tovább lehet jutni az országos antológiákra, és ez most egy ilyen kiemelt program. Ezen kívül a Gerzen és Magdona dalos találkozó viseletes nénikkel, úgy, mint az eddigi években, nagyon várjuk. Másnap pedig vasárnap a szolótánc versenyünket elneveztük Vértes Virágai szolótánc versenynek, és ott kiemelten lehet ilyen szép kis díjat kapni, akik a legszuperebből táncolnak és adnak elő. Lesz karéjos néptánc találkozó most korhatár nélkül, mert akik kiszorultak a szombatiból, azokat befogadtuk vasárnap, úgyhogy gyerekcsoporttól a szeniorig mindenféle korosztályban lesz, és a Sárosi Bálint népzeneversenyünk és az Ósvai Imre népdalversenyünk pedig az Erkel Zeneiskolában lesz, összevonva, mert most a népzenére annyian nem jelentkeztek, és összevontan lesznek, úgyhogy nagyon jeles Kossuth Díjas zsűri tagjaink, a Sebestyén Márta, Redics Gábor és Navratila Andrea. És természetesen minden zsűri tagunk a kiemelt prominens személyisége a saját szakmájának. Vasárnap nagyon érdekes programjaink lesznek, mert most ugye mindig bemutatunk valamilyen nemzetiséget, ugye elkezdtük ezt a Kárpát-medencei sorozatot, és most a cigány etnikumot, inkább így mondom, mert ők nem nemzetiségnek számítanak, a cigány népi kultúrát fogjuk valamilyen szinten bemutatni. Attól kezdve, hogy Nyári Irén naív festő kiállítása lesz megyei cigány folklórgára, Kálel Lulugyi együttessel a középpontban lesz olá cigánytánc tanítás is. Jön Szász Csávásról Erdélyből a Szász Csávási cigányzenekar, ők a Szász Csávási zenét fogják prezentálni, és ott is lesz Szász Csávási tanítás, úgyhogy a táncosok már ezt nagyon várják. És hát este a legkiemeltebb programunk vasárnap ugye a 100 tagú cigányzenekarnak a fellépése, akik az Agórában egy 1,5 órás jubileumi nagy koncerttel örvendeztetnek meg bennünket, ami nagyon-nagyon fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy itt magyar nóta lesz az egész koncert alatt, lesz egy ilyen kevés kis blokk is, amiben a népies műdalnak a klasszikusait fogják bemutatni, de elsősorban olyan komoly zenei darabok, amelyek mind a magyar népzenei hagyományokon alapulnak. A Verbunkosok, Csárdások, Lavotta, Rózsavölgyi, Bihari klasszikusai 19. századból, Brahms magyar táncaiból többet is prezentál a zenekar. Ezen kívül pedig a pacsirta, vagy a monti csárdás, hogy más nem mondjak, ami ugye pacsirtával záródik, ami egy fantasztikus, fergeteges, füstölni fognak a hegedűk és a különböző hangszerek. Nagy szeretettel várjuk önöket. A gyermekek sem maradnak ki, természetesen mind a két nap gyermekkel, neves kézműves mesterekkel, lesz mini posta, lesznek fajátékok, vósli, póni, ahogy szokott lenni, gyermektáncház mind a két nap, és az elmaradhatatlan Vitéz Lászlóval várjuk a gyermekeket.
2: Hát azt hiszem, hogy most is lesz azért ott fergeteges buli ez alatt a pár nap alatt, és hát beveszitek majd az Agora környékét. Akik szeretnének még ennek utána nézni, hogy mit lesznek, hol tudnak tájékozódni?
3: Igen, az Agora honlapján fent van a részletes program, illetve a forgorózsafesztivál.hu honlapunkon is fent van a részletes program. Hétfőn pedig megjelenik a sávos is, tehát az azt jelenti, hogy mindenki látni fogja, hogy melyik órában éppen mi történik, és melyik helyszínen.
2: Nagyon szuper, én nagyon sok látogatót, és jó időt kívánok nektek, ugye, mint minden évben. Remélem, hogy az lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Mi is reméljük, és köszönöm szépen a figyelmet.

0: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
1: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

0: a hét sporteseménye.
1: Világbajnoki címet védett Bakkeszter a Kempó VB-n a törökországi Kemerben. Bakkeszter az Esztergom kertvárosi és sárisápi edzéseken készülve képviselte a Fighting Kempó csapatát. A fiatal sportoló 2 ezüst és 1 aranyérmet szerzett. Eszterrel és Pokorni Gábor edzővel beszélgettünk a Buenos Morgenben az idei évi további versenyekről, és az utánpótlás is szóba került. Egy világkupa vár rád. Mik lesznek még idén a legfontosabb versenyek? Meggondolom, hogy azért utána se fogsz unatkozni.
2: Hát ez a verseny után nagy valószínűséggel az ővizsgára fogunk készülni, mert nagyon kemény lesz minden szempontból. A végén 30 menet küzdelem lesz, előtte még 5 menet földhajt, úgyhogy, de ez már csak a legvége lesz, ezt már várni fogom. Előtte még nagyon sok mindent, tradicionális dolgokat be kell mutatni, végig kell vinni, úgyhogy egy egész napos vizsga fog előttem állni, úgyhogy erre fogok gőzelővel készülni.
1: Mi az elvárás magatokkal szemben a világkupán?
3: Eszter 3 versenyszámban fog indulni. Persze mindig az aranyérem az elvárás, de hát aki nem úgy gondolja, hogy nyerni megy, az inkább ne is jöjjön el, bármilyen tudással is rendelkezik. Hát és igazániból a valóságos elvárás az, hogy kihozzuk magunkból a legjobbat, és azt majd meglátjuk, hogy milyen érmek.
1: Azért egy kérdés erejéig kanyarodjunk rá az utánpótlásra. Mi a helyzet a fiatalabbak, a még fiatalabbakkal, bocsánat, így fogalmazom, mert azért hát gőzerővel dolgoztok, ugye Sárisápon is, meg Esztergom kertvárosban is.
3: És már Pilisvörösváron is, úgyhogy 3 klubunk van, illetve van még egy női Thai Fitbox csoportunk is, amit Pokorni Gáborné Vali Sensei, a feleségem visz már nagyon régóta, de oda csak hölgyek mehetnek, és az igazándiból az egy szabadidős hobbi csoport. Hát az elvárása utánpótlással is, hogy egyszer majd fölérjenek az Eszter szintjére, de ott még nagyon sokat kell dolgoznunk, ez az igazság.
1: Hát én kívánom, hogy minél többen odaérjenek ebbe a magasságba, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és hogy meséltetek nekünk. Ezt is sok sikert a világkupán természetesen.
4: Gratulálok.
1: És hát remélem, hogy jövőre pedig majd a második címvédésről is fogunk tudni beszélgetni. A Fighting Kempó képviseletében Bakkeszter és Pokorni Gábor jártak itt nálunk, mert hogy véget ért a 22. Kempó világbajnokság Törökországban, ahonnan Bakkeszter 1 arany és 2 ezüstéremmel tért haza.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.

0: Ez volt a köztéradása 2026. május 10-én itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető, I.S. Soland.
1: Ez volt a köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A szomszéd panaszkodni fog, de kit érdekel?

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok. Engedély nélküli falfirkát helyezett el két fiatal az aluljáróban, Esztergomban. Vármegyei, köztük komáromi tűzoltókat ismertek el a tűzoltók napja alkalmából. A Tatai Városházán megtartotta első ülését a Fogad Györökbe zöld területet Tatán címmel tavasszal elindult városszépítő program munkacsoportja. A hírperceket Szabó Istántól hallják, 2026. május 10-én vasárnap. Jönnek a részletek. Március végén rendezte meg 11. alkalom alatt a Tabányai Jászai Mari Színháza a Monodráma és Stúdió Színházi Fesztiválját. Az 5 nap alatt 11 előadást, 6 monodrámát és 5 stúdió színházi produkciót láthatott a fesztivál közönség. Az előadások szakmai zsűri előtt mérettették meg magukat, melynek tagjai voltak Danis Lídia színésznő, a Jászai Mari Színház társulatának tagja, és Pap Tíme a színi kritikus, illetve H. János József Attila díjas író, drámaíró. Kis Tíme a közönség zsűriben foglalt helyet, aki elmondta, hogy egészen más élményt jelentett neki ez a fajta nézői szemszög. Kis Tímeát hallják.
2: Nagyon érdekes palettával találkoztunk ezen a fesztiválon. Nagyon széles volt szerintem az a skála, amit bejártunk emocionálisan is, illetve a saját környezetünk felfedezésében és a múltunk újraélésében is. Csodálatos volt szerintem nagyon sok szempontból. Voltak elvontabbak is, voltak olyan darabok is, amik a valósághoz közelebb voltak, úgyhogy érzem, hogy mindenféle közönség nagyon mélyen meg lett szólítva. Volt személyes kedvenc, de úgy érzem, hogy a többi közönség zsűrivel szemben nem lenne fel ezt kiemelni, viszont azt elmondhatom, hogy a közös volt a kedvencünk eddig. Szabad kezet kaptunk és önszerveződtünk. Lehetett volna úgy is csinálni minden darab után egyenként, de mi abban egyeztük meg, hogy a következő nap egy órával az első előadás előtt találkozunk, és akkor beszéltük meg, hogy kinek mi volt pontosan a megfigyelése, és ez nagyon jó volt, mert hagyta egy kicsit ülepedni az előadásokat, illetve végig gondolni ezeket.
1: Engedély nélküli falfirkát helyezett el két fiatal az aluljáróban, Esztergomban. A polisz.hu beszámolója szerint május 3-án késő délután B. Gábor és társa G. Bianca a Kisduna fölött húzódó Szent Erzsébet híd alatti aluljáró falazatára rózsaszín festék szóró sprével egy női alakot és egy számsort fújt fel. Az érintett fal felület megközelítőleg fél négyzetméter. A két elkövető a vallomásában elmondta, hogy tudomásuk volt arról, hogy Esztergomban létezik kijelölt graffitizésre alkalmas hely, ahol engedélyezett a festék szóró használata. Állításuk szerint a helyszínre érkezve mesterséges intelligencia segítségét kérték annak megállapítására, hogy megfelelő helyen tartózkodnak-e, amelytől megerősítő választ kaptak. A fiatalok ezt követően más forrásból nem ellenőrizték az információt. A 28 és 26 éves elkövetők ellen rongálás vétsége miatt eljárás indult. Felhívják továbbá a figyelmet arra, hogy Esztergomban a Prímás szigeten a Gördesz kapája mellett található egy kijelölt 10 méter hosszú és 2,5 méter magas legális graffiti fal, amely lehetőséget biztosít az utcai művészek számára a szabályos és kreatív alkotásra. Ezt közölte a polisz.hu. Vármegyei, köztük komáromi tűzoltókat ismertek el a tűzoltók napja alkalmából. Dr. Molnár Attila, Komáromváros polgármester az önkormányzat nevében magas szakmai színvonalú elkörcsileg példamutató szolgálata elismeréseként díszoklevelet adományozott a tűzoltók napja Szent Fúrián nap alkalmából. Búzás István, Búzás Balázs főtörzsőrmestereknek, Herbst Tamás főtörzsőrmesternek, Lengyel Csaba törzszászlósnak és Gerel Szabolcs ölmesternek. A jeles napon további díjakat is osztottak. Eltűnt Nádasdy Angyal Ádáska, 15 éves lány április 30-án engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Az eltűnt lány 162 cm magas, átlagos testalkatú, hosszú barna haja és kék szeme van. A komáromi rendőrkapitányság várja azok jelentkezését, akik a lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 0634-517-777 telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 0680-555-111 telefontanúzöld számán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. A vármegye tűzoltói több rendezvényen is részt vettek május első hétvégéjén. Az Ácsi családi majálison az ácsi önkormányzati tűzoltók is jelen voltak, akik játékokkal vertek a gyermekeket, illetve tűzoltónak is be lehetett öltözni. A tatabányai hivatásos tűzoltók a vármegye székhely majálisán a májusfa állításában segítkeztek, amelyet ezt követően a tatabányai bányásztánc együttes tagjai táncoltak körbe. A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság komáromi napokon képviselte magát, két napon át programokkal várták az érdeklődőket a monostori erődben. A gyerekek színezhettek, tűzvédelmi tesztet tölthettek ki, megtekintették a tűzoltógépjárművet és beülhettek a tűzoltó trabantba is. A rendezvényen tűzoltók toborzására is lehetőség nyílt, számolt be honlapján a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A Tatai Városházán megtartotta első ülését a Fogadj Örökbe zöld területet Tatán címmel tavasszal elindult város szépítő program munkacsoportja. Komondi Ágnes, a munkacsoport alapítója, a megbeszélés kapcsán úgy nyilatkozott, az első találkozón pontosították a teendőiket, és arról is egyeztettek, hogy mely területek lehetnek még alkalmasak örökbefogadásra. Jó hír, hogy nem csak a munkacsoport lelkes, hiszen már most vannak jelentkezők, akik el tudják kezdeni a közös munkát. Az érintett területek sorában ott van többek között a testvérvárosok partja, melynek gondozására már jelentkezett egy iskola, és az Ady Endre út melletti zöld területek egyes szakaszai is. A Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke kiemelte, a program során nem az önkormányzat vagy a Városgazda Kft. Helyett szeretnének dolgozni, sokkal inkább kiegészítik a munkájukat, és egy aktív partnerség keretében a közösségi összefogás, valamint az önkéntesség népszerűsítése, erősítése mentén dolgoznak, szándékuk szerint jó példát mutatva. Az Oroszlányi Nyugdíjas Értelmiségi Klub anyák napi rendezvényére kerül sor Oroszlányban. Május 12-én, kedden 15 órakor a Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaratermében lesz az ingyenes program, amely ajándék műsora Benedekelek óvoda általános iskola, fejlesztő nevelés oktatást végző iskola egymi tanulóitól. És végezetül sport, a történelmi Európa Kupa döntő árnyékában lépett pályára a MOL Tatabánya KC, a KNT férfi liga 24. fordulójában, ahol az FTC Green Collect együttese érkezett a tatabányai multifunkcionális csarnokba. A 2000 néző előtt rendezett rangadón a vendégek végül 38-32-es győzelmet arattak. A mérkőzést követően Tóth Edmond sportszerűen gratulált az ellenfélnek, ugyanakkor kiemelte, a csapat mentálisan rendkívül megterhelő időszakon van túl. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, a szezon eddigi teljesítményére továbbra is büszke lehet a csapat. Most előttünk áll egy történelmi jelentőségű döntő az Európa Kupában. Egy óriási lehetőség. Teljesen normális, hogy fejben már mindenki egy kicsit ott jár, arra készül. Én továbbra is maximálisan bízom ezekben a srácokban, és remélem, hogy a szurkolók is így vannak ezzel. Zárta a vezetőedző. A bajnokságban még két forduló vár a MOL Tatabánya KC-ra, ezt követően pedig története egyik legfontosabb mérkőzése következik, az Európa Kupa döntője, olvasható a Tatabányai Kézilabda Klub honlapján. A hírperceket Szabó Istántól hallották 2026. május 10-én vasárnap. További jó rádiózást és szép estét kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense B.

Ez a Lunch Session. Az óra házigazdája Norbert van Dél. Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsát.

segítünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója, és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

0: Fele. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel.

0: voltam.
1: Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy áll az durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt savrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsi két elegem vannak. Basz meg a propaganda. Mi a f***t csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razziá.

0: hagyja.
1: Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen!